0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kritikus a vízellátás itthon, megújítják a vízpolitikát, népszerű a magyar kígyó uborka, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Sok helyen vízkorlátozás érvényes, a nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. Több helyütt azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. Magyar Péter kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót és ne töltsük a medencéket. Megújul Magyarország vízpolitikája. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben beszélt arról, hogy ennek részeként országos vízmegtartási program indul, fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, elkészítik hazánk új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlott, a Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak külön adóztatását sürgette. Ma van a Semmelweis nap. A Magyar Egészségügy napja munkaszüneti nap a szektor dolgozóinak, ugyanakkor az ügyeleti ellátás folyamatos. Bezárnak a házi orvosi, fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a gyógyszertárak, itt is az ügyeleti rend érvényesül. Fontos rendszámcsere vár az autótulajdonosokra a következő hónapokban. A plug-in hibrid kocsik esetében kell zöldről fehérre cserélni a táblákat, a határidő november 30-a. Az ügyintézés elvégezhető a kormányablakokban. Érdemes nem az utolsó pillanatra hagyni, mert a határidő jogvesztő. Keresett a magyar uborka, idehaza hagyományos konzerv uborkát és kígyó uborkát is termesztenek, ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
2: Hagyományos konzervuborka ágazat a nagy rész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóuborka termesztés az nagy rész Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik, megközelítek 150 hektárot.
1: Elköszönhetünk a forróságtól, erőteljessé válik a felhőképződés. Nagy eséllyel számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására a térségünkben. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ezt követően már megerősödhet. A csapadék környékén akár viharos lökésekre is számíthatunk. 37-38 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap borongós időnk lesz, hajnalra már több felé csökkenhet, 20 fok alá a hőmérséklet. Mérséklődik országszerte a tikkasztó kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

senki lenni, ha nem vagy itt.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Multidézés az Intercisza Múzeumban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új fotókkal bővül a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum 75. jubileuma alkalmából tavaly elindított fotókiállítás sorozata. A következő összeállítás középpontjában ezúttal a sztálinvárosi nők állnak, akiknek minden napjait archív felvételek idézik fel. A látogatók olyan képeket láthatnak majd, amelyek bemutatják, hogyan vettek részt a város építésében, milyen munkát végeztek a gyárakban, a közlekedésben, az óvodákban vagy éppen a kórházban. Az Intercisza Múzeum tájékoztatása szerint az új válogatás jövő héttől lesz látható az intézmény emeletére vezető lépcső melletti folyosó galériában. További részletek a Duna Online oldalán. A Hungaromet előzetes adatai szerint a budapesti Lágymányos mérőállomáson a 24 órás középhőmérséklet elérte a 33,4 Celsius fokot, ami a végleges adatok megerősítése esetén új országos csúcsnak számít. Az eddigi rekordot Dunaújváros tartotta közel két évtizeden át. A korábbi legmagasabb napi hőmérséklet 2007. július 20-án volt a városban, amikor a 24 órás átlaghőmérséklet 33,3 Celsius fok volt, további részletek a Duna Online oldalán. Július 1-én szerdán Távirda utca 1-es számú járóbeteg szakrendelő, a Hunyadi utcai 2-es számú járóbeteg szakrendelő, a Mória, Sárvogárdi és az Enyingi rendelőintézet zárva tart. A fogorvosok, a felnőtt házi orvosok és a házi gyermekorvosok nem rendelnek. Július 1-én a köztisztviselők napja is van, ennek megfelelően ezen a napon valamennyi polgármesteri hivatal, így a Székesfehérvár és a Dunaújvárosi is zárva tart. Dunaújvárosban például a következő ügyfelfogadási nap majd július 3-a péntek lesz. Minden további fontos nyitvatartási időpont a FEOL portálon. A Dunaújvárosi székhelyű építőipari vállalata, a Gravarics Kft. Ismét rangos szakmai elismerésben részesült. Az általuk generál kivitelezett Schneider Electric dunavecsei okosgyára építőipari névódíjban részesült, amit a hazai építési szakma meghatározó részét képező szervezetek ítélnek oda évente. A díjról szóló táblát ünnepélyes keretek között avatták fel a közelmúltban az üzemben, amelyen a fővállalkozó cég képviselői mellett a projektben közreműködők is jelen voltak. Az új gyár ma Magyarország egyik legkorszerűbb villamosipari üzeme, amely nem csak technológiai színvonalával, hanem fenntarthatósági megoldásaival és magas építészeti minőségével is kiemelkedik, írja FEOL. Július 5-én Székesfehérvárad otthont az egyik mobil szolgáltató fesztiválja első állomásának, azonban a nap legnagyobb sztárja, kétségkívül a magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya lesz. Szoboszlai Dominik nem csak ellátogat az eseményre, hanem több különleges programban is szerepet vállal, így a rajongóknak ritka lehetőségük nyílik arra, hogy személyesen is láthassák kedvencüket. Részletek a FEOL portálon. A tartós hőség miatt különleges kezdeményezéssel segíti a dunaújvárosiakat a Kultik mozi. Az intézmény közleménye szerint a jelenleg érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás idején június 30-án kedden és július 1-én szerdán délelőtt 10 és délután 2 óra között minden érdeklődő előtt megnyitja a kapuit. A megjelölt időszakban bárki betérhet a klimatizált moziba, ahol a vetítések szünetelnek, így a légkondicionált moziterem csendes, nyugodt pihenőhelyként szolgál a kánikula elől menekülők számára. A vendégeket egy palack hűtött ásványvízzel is várják. A Kultik Dunaújváros hangsúlyozza, a lehetőség nem mozi jegyhez kötött, bárki igénybe veheti, aki szeretne néhány órát hűvös környezetben eltölteni. További részletek a Duna Online oldalán. Dunaújváros önkormányzatának tájékoztatása szerint július 1-én a köztisztviselők napja alkalmából munkaszüneti nap lesz a hivatalban. Ennek megfelelően július 1-én szerdán a Dunaújvárosi Polgármesteri Hivatal zárva tart, így ezen a napon személyes ügyfélfogadásra nem lesz lehetőség. A hivatal tájékoztatása szerint a következő ügyfélfogadási nap július 3-án pénteken lesz, amikor a megszokott rend szerint várják majd az ügyfeleket. A rendkívüli időjárást a villamos energiahálózati berendezések is nehezen viselik, ezért megnőhet az üzemzavarok száma. Az E.ON a FEOL portálnak elmondta, miért volt hétfőn Dunaújvárosban áramszünet több helyen is. A dunaújvárosi középfeszültségű hálózatokon egyszerre két földkábelt érintő hiba is keletkezett hétfő kora reggel. Az első probléma a belvárost érintette, ezt a cég szakemberei kora délutánra helyreállították. A másik a város szélén a stadion környékét érintő kábelhibának a behatárolását szintén megkezdték a kollégák. A sikeres vizsgálatot követően azonnal megkezdték a hiba javítását is, ami szintén sikerrel járhatott, mert a cég térképes keresőjében már nem volt a Dunaújvárosra vonatkozó aktuális üzemzavar, írja a FEOL. Tovább súlyosbodik a vízhiány Magyarországon. A rendkívüli állapot miatt Fejérvár megye egy részét is elérte. Mány, Alcsútdoboz, Tabajd és Felcsút településeken jelenleg vízhiány van. A Fejér Víz hangsúlyozza, hogy munkatársaik nagy erőkkel dolgoznak a helyzet kezelése és a vízellátás mielőbbi stabilizálása érdekében. Kérik a lakosságot, hogy a kialakult helyzetben tanúsítsanak türelmet, megértést és felelős együttműködést. Egyúttal a szolgáltató azt is kéri, hogy mindenki tudatosan és takarékosan használja az ivóvizet. Kerüljük a nem létfontosságú vízhasználatot, így például a locsolást, a medencetöltést, a gépjármű mosást és egyéb nagy vízigényű tevékenységeket, írja FEOL. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, hogy 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez, itt Fejérvár megyében is. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mái madármentő állomás, itt Fejérvár megyében is. A rőguta gyanús, napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. A magához tér a Csőre hegyére néhány csepp víz, elé tálkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madáritatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. Májusban több vendég, némileg kevesebb éjszakát töltött el szálláshelyeken, mint egy évvel korábban, itt Fejérvár megyében is. Az 1.800.000-es létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszaka 0,5%-os csökkenést jelent 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben 20%-kal Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. A villamos energia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kérik az embereket itt Fejérvár megyében is. Különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra, aki teheti ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is, inkább este 9 óra után működtesse. Ajánlásokat küldött a Fejérvár megyei bölcsödéknek és óvodáknak a hűség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról, az árnyékról és a hűsítésről, valamint a dolgozók jól létéről is. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására és fejlesztésére, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatott, hogy a munkát már több kórházban elkezdték, és készül egy átfogó hűtés-rekonstrukciós program is, itt Fejérvár megyében is. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. A naposabb délelőtti órákat követően nyugat felől közeledő hideg front hatására egyre több felé alakul majd ki zápor, illetve zivatar. Helyenként heves zivatar is előfordulhat a térségben, sőt felhőszakadás, jégeső, szél, vihar sem kizárt. A hőmérséklet reggel 26, délután 34 fok között várható.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok a második fél év első reggelén. Július 1-e van, szerda, Anna Mária Tihamér napja. Sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. Hívható SMS Viber számunk nem változott. 0620 55 55 155. Ebben az órában halljuk majd a Gossip dalát, Move in the Right Direction. Mindjárt jön a Múzsa csókja a Sziltől, Kiss from Rose, de csak is Beyoncé után. Jó reggelt!
0: Best FM!

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok! Július 1-én, a második nyári hónap első reggele is a nyári szünet jegyében telik az utakon, ami azt jelenti, hogy ha minden igaz, akkor kisebb a forgalom, kevesebb a dugó és a baleset is remélhetőleg. Ha mégis van valami fennforgás, várom a közlekedési infót a 0620-5555-155-re. Move in the right direction, a Gossip dalával megy tovább a szerda reggel.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma jön a front, ami elhozza a felfrissülést, de ma még nem szűnik meg mindenhol a kánikula, majd csak holnapra. Részletes időjárás jelentés és július 1-e friss infói a hírekben, aztán irány egy csodálatos tengerpart legalábbis képzeletben a Szafri Duo segítségével. Mindenki nyaral hamarosan. Bye bye!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Egy hidegfront hatására napközben egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, több helyen is vízkorlátozást kell elrendelni. Elmondta, hogy a tanácsok ellenére tovább nő a vízfogyasztás, és Gödöllő környékén már rekordokat döntöget. A kormányfő megismételte, a kánikula ideje alatt senki ne gondoljon a medencék feltöltésére vagy öntözésre, mert a rendszer összeomlása súlyos következményekkel járna. Magyar Péter azt is kérte, hogy mindenki vegye komolyan a tűzgyújtási tilalmat is. A Hernádba fulladt egy gyermek vasárnap Geszteinél. A mentőcsapat beszámolója szerint a folyóhoz két felnőtt, több úszni nem tudó fiatallal érkezett fürdőzni. A 6-7 év körüli gyermeket elsodorta a Hernád. A mentők újraélesztették és kórházba vitték, de nem tudták megmenteni az életét. 120 településen van másodfokú vízkorlátozás a Dunamenti regionális vízmű területén, ez főként Pest vármegyét érinti. Szadály jelenleg 8 vízszállító jármű dolgozik, de Veresegyházon is további lajtoskocsik biztosítják az ivóvizet. Korlátozások vannak Fejérben, Baranyában, Nógrádban és Vasban is. Szakemberek azt kérik, hogy senki ne pazarolja az ivóvizet a rendkívüli hőségben. Zárva tartanak ma a házi orvosi, fogorvosi és szakrendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár a Magyar Egészségügy Napja miatt. A Semmelweis napon a betegellátást az ügyeleti szolgálatok biztosítják, gyógyszert pedig csak az ügyeletes vagy folyamatosan nyitva tartó patikákban lehet kiváltani. Az ügyeletes gyógyszertárak listája az Egészségablak alkalmazásban és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján található. A mérgezés vagy annak gyanúja esetén folyamatosan hívható az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat, nem sürgős egészségügyi kérdésekben pedig a 18-12-es zöld szám. A hőség miatt több motorvonat is túlmelegedett, emiatt kimaradó vagy rövidebb szerelvényekkel közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani, közölte a MÁV Inform. A MÁV csoport arról tájékoztatott, hogy a modern vonatokat korábban maximum 35 fokos külső hőmérsékletre méretezték, így az extrém hőség ezeknek a járműveknek is kihívást jelent. Hozzátették ugyanakkor, hogy a vonatok jelentős része menetrend szerint közlekedik. Magyarország területéről országos átlagban csaknem 500 mm-nyi, azaz egy éves mennyiségnek megfelelő csapadék hiányzik, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese. Szegi Attila hangsúlyozta a helyzetet, a víz visszatartással próbálják megkezelni, jelenleg a Tisza alacsony vízhozama ellenére mintegy 725 millió köbméter vizet fognak fel így, 30%-kal többet, mint tavaly ilyenkor. Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, amelynek középpontjában a víz megtartás áll, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, átfogó program indul a vízi közműhálózat megújítására, határozók fejlesztésére és az öntözési rendszerek bővítésére, valamint felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. A kormány új klímatörvényt is készít, amely a tudomány eredményeire épül, a döntésekbe pedig a szakembereket, a gazdákat és az önkormányzatokat is bevonják.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Multirézés az Intercisza Múzeumban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új fotókkal bővül a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum 75. jubileuma alkalmából tavaly elindított fotókiállítás sorozata. A következő összeállítás középpontjában ezúttal a sztálinvárosi nők állnak, akiknek minden napjait archív felvételek nézik fel. A látogatók olyan képeket láthatnak majd, amelyek bemutatják, hogyan vettek részt a város építésében, milyen munkát végeztek a gyárakban, a közlekedésben, az óvodákban vagy éppen a kórházban. Az Intercisza Múzeum tájékoztatása szerint az új válogatás jövő héttől lesz látható. Az intézmény emeletére vezető lépcső melletti folyosó galériában. További részletek a Duna Online oldalán. Július 1-én szerdán Távirda utca 1-es számú járóbeteg szakrendelő, a Hunyadi utcai 2-es számú járóbeteg szakrendelő, a Mória, Sárbogárdi és az Enyingi rendelőintézet zárva tart. A fogorvosok, a felnőtt házi orvosok és a házi gyermekorvosok nem rendelnek. Július 1-én a köztisztviselők napja is van, ennek megfelelően ezen a napon valamennyi polgármesteri hivatal, így a Székesfehérvár és a Dunaújvárosi is zárva tart. Dunaújvárosban például a következő ügyfelfogadási nap majd július 3-a péntek lesz. Minden további fontos nyitvatartási időpont a FEOL portálon. A Dunaújvárosi székhelyű építőipari vállalat, a Grabarics Kft. Ismét rangos szakmai elismerésben részesült. Az általuk generál kivitelezett Schneider Electric Dunavecsei okosgyára építőipari névódíjban részesült, amit a hazai építési szakma meghatározó részét képező szervezetek ítélnek oda évente. A díjról szóló táblát ünnepélyes keretek között avatták fel a közelmúltban az üzemben, amelyen a fővállalkozó cég képviselői mellett a projektben közreműködők is jelen voltak. Az új gyár ma Magyarország egyik legkorszerűbb villamosipari üzeme, amely nem csak technológiai színvonalával, hanem fenntarthatósági megoldásaival és magas építészeti minőségével is kiemelkedik, írja FEOL. A villamos energia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kérik az embereket itt Fehérvár megyében is. Különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 óra után működtesse. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. A naposabb délelőtti órákat követően nyugat felől közeledő hideg front hatására egyre több felé alakul majd ki zápor, illetve zivatar. Helyenként heves zivatar is előfordulhat a térségben, sőt felhőszakadási jégeső szélvihar sem kizárt. A hőmérséklet reggel 26, délután 34 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Végre eljött az a nap, amikor elhozza nekünk a hidegfront a felfrissülést. Napközben egyre több felé lehet zápor, zivatar, helyenként heves zivatar, felhőszakadással, jégesővel, de még kánikulával is. 33-39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Aztán holnapra felfrissül a levegő, 30 fok körül lesz majd csak a maximum. Ez olyan normál nyárinak mondható, ezt már megszoktuk, ezzel nincs különösebben baj. Szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ginger Spice-tól, azaz Jerry Halliwell, Horner-től, mi Chico Latino a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó pihenést a héten nyaralóknak és kitartást a kánikula végéhez a többieknek. Bárhogy is legyen a következő órában irány a spanyol tengerpart a Negrokánnal. És nosztalgiázhatunk majd a Krisztállal. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felé.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Multidézése az Intercisza Múzeumban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új fotókkal bővül a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum 75. jubileuma alkalmából tavaly elindított fotókiállítás sorozata. A következő összeállítás középpontjában ezúttal a sztálinvárosi nők állnak, akiknek minden napjait archív felvételek részik fel. A látogatók olyan képeket láthatnak majd, amelyek bemutatják, hogyan vettek részt a város építésében, milyen munkát végeztek a gyárakban, a közlekedésben, az óvodákban vagy éppen a kórházban. Az Intercisza Múzeum tájékoztatása szerint az új válogatás jövő héttől lesz látható. Az intézmény emeletére vezető lépcső melletti folyosó galériában. További részletek a Duna Online oldalán. A Hungaromet előzetes adatai szerint a budapesti Lágymányos mérőállomáson a 24 órás középhőmérséklet elérte a 33,4 Celsius fokot, ami a végleges adatok megerősítése esetén új országos csúcsnak számít. Az eddigi rekordot Dunaújváros tartotta közel két évtizeden át. A korábbi legmagasabb napi hőmérséklet 2007. július 20-án volt a városban, amikor a 24 órás átlaghőmérséklet 33,3 Celsius fok volt. További részletek a Duna Online oldalán. Július 1-én szerdán Távirda utca 1-es számú járóbeteg szakrendelő, a Hunyadi utcai 2-es számú járóbeteg szakrendelő, a Mória, Sárbogárdi és az Enyingi rendelőintézet zárva tart. A fogorvosok, a felnőtt házi orvosok és a házi gyermekorvosok nem rendelnek. Július 1-én a köztisztviselők napja is van, ennek megfelelően ezen a napon valamennyi polgármesteri hivatal, így a Székesfehérvár és a Dunaújvárosi is zárva tart. Dunaújvárosban például a következő ügyfelfogadási nap majd július 3-a péntek lesz. Minden további fontos nyitvatartási időpont a FEOL portálon. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, hogy 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez, itt Fejérvár megyében is. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. A naposabb délelőtti órákat követően nyugat felől közeledő hideg front hatására egyre több felé alakul majd ki zápor, illetve zivatar. Helyenként heves zivatar is előfordulhat a térségben, sőt felhőszakadás, jégeső, szél, vihar sem kizárt. A hőmérséklet reggel 26, délután 34 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Július 1-e van, sok boldogságot Anna Máriák, Tihamérok szülinaposok. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Hamarosan a Basti, még ebben a fél órában Soláma is jön, elsőként pedig a Butilab.
0: Best

FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 1-én, a Semmelweis napon, a Magyar Egészségügy napján. Semmelweis Ignác, a gyermekágyi lázokának felfedezője, az anyák megmentője születésének emlékére, ő 1818-ban született ezen a napon. És még mindig történelem, jön a Bastille és a Pompeii a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

West FM, a legjobb zenéket csodálatos dallal megy tovább a hírek után a szerda reggel. Jön George Michael és Mary J. Blige duója és az Ez, és jön úton van a hidegfront is felénk, ami elhozza holnapra a felfrissülést mindenhová. Ma még 35 fok körül, holnap már csak 30 fok környékén lesz a maximum. Részletek a hírekben, aztán zenélünk tovább.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Egy hidegfront hatására napközben egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Szárva tartanak ma a házi orvosi, fogorvosi és szakrendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár a Magyar Egészségügy napja miatt. A Semmelweis napon a betegellátást az ügyeleti szolgálatok biztosítják, gyógyszert pedig csak az ügyeletes vagy folyamatosan nyitvatartó patikákban lehet kiváltani. Az ügyeletes gyógyszertárak listája az egészségablak alkalmazásban és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján található. A mérgezés vagy annak gyanúja esetén folyamatosan hívható az egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat, nem sürgős egészségügyi kérdésekben pedig a 18-12-es zöld szám. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruit Web alelnöke. Varga István hangsúlyozta, a korai tavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz. Hozzátette, a mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz. Országszerte 22 kutyabarát strandvárja az app tartókat, erre hívja fel a figyelmet egy szakmai weboldal. Hangsúlyozzák, hogy idehaza már 3 millió kutya él, közülük egyre többen családtagként vesznek részt a mindennapokban, ezért egyre nagyobb igény van a házi kedvenceket is fogadófürdőkre. Hozzátették, a kutyabarát strandok erősítik a települések turizmusát is. A helyek listája a kutyabarathelyek.hu oldalon érhető el. Megdőlt a nyári áramfogyasztási rekord. Hétfő este a villamos energia rendszer terhelése elérte a 7488 megawattot. A korábbi nyári rekord 7036 megawatt volt 2024 júliusában. Az eddigi legnagyobb hazai áramfogyasztást idén januárban regisztrálták, akkor 8182 megawatt volt a rendszer terhelés. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, több helyen is vízkorlátozást kell elrendelni. Elmondta, hogy a tanácsok ellenére tovább nő a vízfogyasztás, és Gödöllő környékén már rekordokat döntöget. A kormányfő megismételte, a kánikula ideje alatt senki ne gondoljon a medencék feltöltésére vagy öntözésre, mert a rendszer összeomlása súlyos következményekkel járna. Magyar Péter azt is kérte, hogy mindenki vegye komolyan a tűzgyújtási tilalmat is. A hőség miatt több motorvonat is túlmelegedett, emiatt kimaradó vagy rövidebb szerelvényekkel közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani, közölte a MÁV Inform. A MÁV csoport arról tájékoztatott, hogy a modern vonatokat korábban maximum 35 fokos külső hőmérsékletre méretezték, így az extrém hőség ezeknek a járműveknek is kihívást jelent. Hozzátették ugyanakkor, hogy a vonatok jelentős része menetrend szerint közlekedik. Megszavazta a parlament a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését, az ehhez szükséges alaptörvény módosítást már korábban elfogadta az országgyűlés. A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A törvény a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, és a szuverenitás védelmi hivatal akkor azonnal megszűnik.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Múlt idézés az Intercisza Múzeumban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új fotókkal bővül a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum 75. jubileuma alkalmából tavaly elindított fotókiállítás sorozata. A következő szállítás középpontjában ezúttal a sztálinvárosi nők állnak, akiknek minden napjait archív felvételek nézik fel. A látogatók olyan képeket láthatnak majd, amelyek bemutatják, hogyan vettek részt a város építésében, milyen munkát végeztek a gyárakban, a közlekedésben, az óvodákban vagy éppen a kórházban. Az Intercisza Múzeum tájékoztatása szerint az új válogatás jövő héttől lesz látható. Az intézmény emeletére vezető lépcső melletti folyosó galériában. További részletek a Duna Online oldalán. A Dunaújvárosi székhelyű építőipari vállalata, a Gravarics Kft. Ismét rangos szakmai elismerésben részesült. Az általuk generál kivitelezett Schneider Electric Dunavecsei okosgyára építőipari névódíjban részesült, amit a hazai építési szakma meghatározó részét képező szervezetek ítélnek oda évente. A díjról szóló táblát ünnepélyes keretek között avatták fel a közelmúltban az üzemben, amelyen a fővállalkozó cég képviselői mellett a projektben közreműködők is jelen voltak. Az új gyár ma Magyarország egyik legkorszerűbb villamosipari üzeme, amely nem csak technológiai színvonalával, hanem fenntarthatósági megoldásaival és magas építészeti minőségével is kiemelkedik, írja Feol. Július 5-én Székesfehérvárad otthont az egyik mobil szolgáltató fesztiválja első állomásának, azonban a nap legnagyobb sztárja, kétségkívül a magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya lesz. Szoboszlai Dominik nem csak ellátogat az eseményre, hanem több különleges programban is szerepet vállal, így a rajongóknak ritka lehetőségük nyílik arra, hogy személyesen is láthassák kedvencüket. Részletek a Feol portálon. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, hogy 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez itt Fejérvár megyében is. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. A naposabb délelőtti órákat követően nyugat felől közeledő hideg front hatására egyre több felé alakul majd ki zápor, illetve zivatar. Helyenként heves zivatar is előfordulhat a térségben, sőt felhőszakadás, jégeső, szélvihar sem kizárt. A hőmérséklet reggel 26, délután 34 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július első napján Anna Mária Tihamér névnap van. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. Ma van a Semmelweis nap, a magyar egészségügy napja. Semmelweis Ignác a gyermekágyi lázokának felfedezője, az anyák megmentője születésének emlékére 208 éve született a mai napon.

0: láthattuk a Blues Brothersben, de a Szellemírtókban is. Ma 49 éves Liv Tyler, amerikai színésznő, Steven Tyler, az Aerosmith énekesének lánya, akit például az Armageddonban is láthattunk. Nyolcvanegy éve a mai napon született Debbie Harry, énekesnő, dalszerző, színésznő a Blondie-ból. És 1971-ben ezen a napon született az amerikai rapper Missy Elliott. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 8 után itt lesz majd a köztudottan nagy foci fan Robbie Williams, aki a döntő előtt az olasz Laura Pausinivel közösen adja elő a FIFA hivatalos himnuszát, a Desire című dalt, majd július 19-én a New Jersey állambeli MetLife stadion gyepén. Nálunk pedig a No Regrets szól tőle majd a legfrissebb hírek után valamikor a következő fél órában, és jönnek magyar előadók is, zenél majd a Back to Black! A jó kis szerelembomba, milyen régen hallottuk, nem olyan sokára játszom teljes egészében, mindenek előtt hamarosan friss hírek, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Multirézése az Intercisza Múzeumban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új fotókkal bővül a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum 75. jubileuma alkalmából tavaly elindított fotókiállítás sorozata. A következő szállítás középpontjában ezúttal a sztálinvárosi nők állnak, akiknek minden napjait archív felvételek nézik fel. A látogatók olyan képeket láthatnak majd, amelyek bemutatják, hogyan vettek részt a város építésében, milyen munkát végeztek a gyárakban, a közlekedésben, az óvodákban vagy éppen a kórházban. Az Intercisza Múzeum tájékoztatása szerint az új válogatás jövő héttől lesz látható. Az intézmény emeletére vezető lépcső melletti folyosó galériában. További részletek a Duna Online oldalán. Július 5-én Székesfehérvárad otthont az egyik mobil szolgáltató fesztiválja első állomásának, azonban a nap legnagyobb sztárja kétségkívül a magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya lesz. Szoboszlai Dominik nem csak ellátogat az eseményre, hanem több különleges programban is szerepet vállal, így a rajongóknak ritka lehetőségük nyílik arra, hogy személyesen is láthassák kedvencüket. Részletek a Feol portálon. Július 1-én szerdán Távirda utca 1-es számú járóbeteg szakrendelő, a Hunyadi utcai 2-es számú járóbeteg szakrendelő, a Mória Sárbogárdi és az Enyingi rendelőintézet zárva tart. A fogorvosok, a felnőtt házi orvosok és a házi gyermekorvosok nem rendelnek. Július 1-én a köztisztviselők napja is van, ennek megfelelően ezen a napon valamennyi polgármesteri hivatal, így a Székesfehérvár és a Dunaújvárosi is zárva tart. Dunaújvárosban például a következő ügyfelfogadási nap majd július 3-a péntek lesz. Minden további fontos nyitvatartási időpont a Feol portálon. A villamos energia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kérik az embereket itt Fehérvár megyében is. Különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is, inkább este 9 óra után működtesse. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására és fejlesztésére, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatott, hogy a munkát már több kórházban elkezdték, és készül egy átfogó hűtés-rekonstrukciós program is, itt Fehérvár megyében is. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. A naposabb délelőtti órákat követően nyugat felől közeledő hideg front hatására egyre több felé alakul majd ki zápor, illetve zivatar. Helyenként heves zivatar is előfordulhat a térségben, sőt felhőszakadás, jégeső, szél, vihar sem kizárt. A hőmérséklet reggel 26, délután 34 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
2: Nem sokára Shaggy-től itt lesz Kenny Williams és a World Celebration, de csak a Gadzsó dala után. So many times, így indul az óra. 5 perccel múlt 8, jó reggelt július első napján, a mai szerda az Anna Máriák és a Tihamérok névnapja. Sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos Best FM hallgatóinknak. 20-as 55-55-155 telefon SMS Viber, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. A világbajnoki finálé történetében először félidei showval is készülnek a szervezők. A műsort a Coldplay frontembere Chris Martin állította össze, és már korábban bejelentették, hogy a döntő szünetében Madonna, Shakira és a dél-koreai BTS is fellép. A meccs előtt pedig Robbie Williams is, aki imádja a futballt és rendkívül izgatott, hogy részese lehet ennek a történelmi eseménynek, és persze titkon abban is bízik, hogy az angol válogatott lesz ott a döntő két résztvevőjek között. Robit az olasz popstárral Laura Pausinivel lehet látni, hallani, méghozzá meccs előtt közösen adják elő a FIFA hivatalos himnuszát. Most a No Regrets szólt tőle itt a Besten, 4 perccel múlt 4:49. Jó reggelt, jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155-ös számunkra.

0: Best FM-ben a legjobb zenék úton van felénk, az enyhülést hozó hideg front végre. Rögtön 8:30, jó reggelt, jönnek a friss hírek a végén, részletes időjárás jelentés, aztán a Five dala, az Everybody Get Up szól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Egy hidegfront hatására napközben egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Szárva tartanak ma a házi orvosi, fogorvosi és szakrendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár a Magyar Egészségügy napja miatt. A Semmelweis napon a betegellátást az ügyeleti szolgálatok biztosítják, gyógyszert pedig csak az ügyeletes vagy folyamatosan nyitva tartó patikákban lehet kiváltani. Az ügyeletes gyógyszertárak listája az egészségablak alkalmazásban és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján található. A mérgezés vagy annak gyanúja esetén folyamatosan hívható az egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat, nem sürgős egészségügyi kérdésekben pedig a 18-12-es zöld szám. Elkezdődött a dínye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dínye, mondta a Fruit Web alelnöke. Varga István hangsúlyozta, a korai tavaszi fagyok ellenére a minőségre és a mennyiségre idén nem lehet panasz. Hozzátette, a mostani meleg idő kedvez a dínye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz. Országszerte 22 kutyabarát strandvárja az ebbtartókat, erre hívja fel a figyelmet egy szakmai weboldal. Hangsúlyozzák, hogy idehaza már 3 millió kutya él, közülük egyre többen családtagként vesznek részt a mindennapokban, ezért egyre nagyobb igény van a házi kedvenceket is fogadófürdőkre. Hozzátették, a kutyabarát strandok erősítik a települések turizmusát is. A helyek listája a kutyabarathelyek.hu oldalon érhető el. Megdőlt a nyári áramfogyasztási rekord. Hétfő este a villamos energia rendszer terhelése elérte a 7488 megawattot, a korábbi nyári rekord 7036 megawatt volt 2024 júliusában. Az eddigi legnagyobb hazai áramfogyasztást idén januárban regisztrálták, akkor 8182 megawatt volt a rendszer terhelés. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy ígyunk sok vizet, kerüljük az alkoholt, a koffein tartalmú italokat és a cukros üdítőket. Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon 11 és 16 óra között, ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Senki ne hagyjon gyermeket, idős embert és házi állatot parkológépjárműben, még egyetlen percre sem. Ha valaki autóban hagyott gyermeket vagy állatot észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. A katasztrófa védelem weboldalán pedig elérhető a bárki által igénybe vehető klimatizált helyiségek listája. 120 településen van másodfokú vízkorlátozás a Dunamenti regionális vízmű területén, ez főként Pest vármegyét érinti. Szadály jelenleg 8 vízszállító jármű dolgozik, de Veresegyházon is további lajtoskocsik biztosítják az ivóvizet. Korlátozások vannak Fejérben, Baranyában, Nógrádban és Vasban is. Szakemberek azt kérik, hogy senki ne pazarolja az ivóvizet a rendkívüli hőségben. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben az erdőkben, illetve azok közelében. Erről a katasztrófa védelem szóvivője beszélt, Mukics Dániel hangsúlyozta. A hőségriasztás kezdete óta rengeteg tűzesethez és műszaki mentéshez riasztják a tűzoltókat. Eddig 460 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Multidézés az Intercisza Múzeumban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új fotókkal bővül a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum 75. jubileuma alkalmából tavaly elindított fotókiállítás sorozata. A következő szállítás középpontjában ezúttal a sztálinvárosi nők állnak, akiknek minden napjait archív felvételek idézik fel. A látogatók olyan képeket láthatnak majd, amelyek bemutatják, hogyan vettek részt a város építésében, milyen munkát végeztek a gyárakban, a közlekedésben, az óvodákban vagy éppen a kórházban. Az Intercisza Múzeum tájékoztatása szerint az új válogatás jövő héttől lesz látható. Az intézmény emeletére vezető lépcső melletti folyosó galériában. További részletek a Duna Online oldalán. A Dunaújvárosi székhelyű építőipari vállalata, a Grabarics Kft. Ismét rangos szakmai elismerésben részesült. Az általuk generál kivitelezett Schneider Electric Dunabecsei okosgyára építőipari névodéval részesült, amit a hazai építési szakma meghatározó részét képező szervezetek ítélnek oda évente. A díjról szóló táblát ünnepélyes keretek között avatták fel a közelmúltban az üzemben, amelyen a fővállalkozó cég képviselői mellett a projektben közreműködők is jelen voltak. Az új gyár ma Magyarország egyik legkorszerűbb villamosipari üzeme, amely nem csak technológiai színvonalával, hanem fenntarthatósági megoldásaival és magas építészeti minőségével is kiemelkedik, írja a FEOL. Július 5-én Székesfehérvárad otthont az egyik mobil szolgáltató fesztiválja első állomásának, azonban a nap legnagyobb sztárja, kétségkívül a magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya lesz. Szoboszlai Dominik nem csak ellátogat az eseményre, hanem több különleges programban is szerepet vállal, így a rajongóknak ritka lehetőségük nyílik arra, hogy személyesen is láthassák kedvencüket. Részletek a FEOL portálon. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, hogy 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez itt Fejérvár megyében is. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. A naposabb délelőtti órákat követően nyugat felől közeledő hideg front hatására egyre több felé alakul majd ki zápor, illetve zivatar. Helyenként heves zivatar is előfordulhat a térségben, sőt felhőszakadás, jégeső szél, vihar sem kizárt. A hőmérséklet reggel 26, délután 34 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: kopik. Best FM, a legjobb zenék. Majdnem 15 fok lesz a különbség a tegnapi és a holnapi hőmérséklet között. A 40 fok után holnap már csak 26. Érkezik a front, hozza magával a frissítő záporokat, zivatarokat, akár hevesebb felhőszakadásokat jégesővel. Kicsit durva az átmenet, a majdnem 15 fok különbség, de az tény, hogy a 40 fok az nem jó. It's no good, a Depeche Móddal megyünk tovább.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt, június első napján, most még
2: hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
1: De érkezik a front a frissítő záporokkal, zivatarokkal, holnap pedig nehogy az legyen a vége, hogy majd fázni fogunk. American Pie Madonna dalával is készülök. Rögtön 9 óra jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Multirézése az Intercisza Múzeumban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új fotókkal bővül a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum 75. jubileuma alkalmából tavaly elindított fotókiállítás sorozata. A következő szállítás középpontjában ezúttal a sztálinvárosi nők állnak, akiknek minden napjait archív felvételek nézik fel. A látogatók olyan képeket láthatnak majd, amelyek bemutatják, hogyan vettek részt a város építésében, milyen munkát végeztek a gyárakban, a közlekedésben, az óvodákban vagy éppen a kórházban. Az Intercisza Múzeum tájékoztatása szerint az új válogatás jövő héttől lesz látható. Az intézmény emeletére vezető lépcső melletti folyosó galériában. További részletek a Duna Online oldalán. Július 1-én szerdán Távirda utca 1-es számú járóbeteg szakrendelő, a Hunyadi utcai 2-es számú járóbeteg szakrendelő, a Mória, Sárbogárdi és az Enyingi rendelőintézet zárva tart. A fogorvosok, a felnőtt házi orvosok és a házi gyermekorvosok nem rendelnek. Július 1-én a köztisztviselők napja is van, ennek megfelelően ezen a napon valamennyi polgármesteri hivatal, így a Székesfehérvár és a Dunaújvárosi is zárva tart. Dunaújvárosban például a következő ügyfelfogadási nap majd július 3-a péntek lesz. Minden további fontos nyitvatartási időpont a FEOL portálon. A Dunaújvárosi székhelyű építőipari vállalata, a Grabarics Kft. Ismét rangos szakmai elismerésben részesült. Az általuk generál kivitelezett Schneider Electric Dunavecsei okosgyára építőipari névódíjban részesült, amit a hazai építési szakma meghatározó részét képező szervezetek ítélnek oda évente. A díjról szóló táblát ünnepélyes keretek között avatták fel a közelmúltban az üzemben, amelyen a fővállalkozó cég képviselői mellett a projektben közreműködők is jelen voltak. Az új gyár ma Magyarország egyik legkorszerű villamosipari üzeme, amely nem csak technológiai színvonalával, hanem fenntarthatósági megoldásaival és magas építészeti minőségével is kiemelkedik, írja a FEOL. Májusban több vendég némileg kevesebb éjszakát töltött el szálláshelyeken, mint egy évvel korábban itt Fejérvár megyében is. Az 1.800.000-es létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszaka 0,5%-os csökkenést jelent 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben 20%-kal Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. A naposabb délelőtti órákat követően nyugat felől közeledő hideg front hatására egyre több felé alakul majd ki zápor, illetve zivatar. Helyenként heves zivatar is előfordulhat a térségben, sőt felhőszakadás, jégeső, szél, vihar sem kizárt. A hőmérséklet reggel 26, délután 34 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Például az amerikai Killers, akik a budapesti BL döntőn is minikoncertet adtak, és a Human-t konkrétan eljátszották élőben. Ez is szól majd, de hozom Eminemet, itt lesz a Red Hot Chili Peppers, és ezen az igazi indító napon, mert hogy elindult július, és induló filmen van a Hűkupola is, mindegy hová csak el tőlünk, indítsuk együtt ezt az órát és a reggelt és a napot a Black Eyed Peas-szel. Let's get it started! 5 perc elmúlt 9, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek kötnek össze minket. A korszak zenéi, mint például a most érkező 92-es Stereo MC's sláger a Connected, amely akkoriban nem hiányozhatott egyetlen slágerlistáról, illetve egyetlen rádióállomás playlistjéről sem. Kitartást a kánikula finiséhez, érkezik a hidegfront, ha valahol már zuhog az eső, azt is meg lehet érni. Viszont ha a dugó baleset van, feltétlenül várom a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re. Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Két nap is jön az új Madonna album, a Confessions 2, mely a 2005-ös Confessions on a Dance Floor szellemi folytatásának tekinthető. A minap pedig egy interjúban feltették a kérdést Madonnának. Igaz-e, hogy Kylie is közreműködik az albumon? Erre a jól bevált sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom formulával válaszolt. Ő jön most 2000-ben megjelent dalával, American Pie Best FM.
1: A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Állítólag visszatér a hőkupola valamikor még júliusban. Ez nem jó hír. Az viszont igen, hogy ma idéglenesen elbúcsúzunk tőle. Érkezik úton a hidegfront záporokkal, zivatarokkal, holnap már csak 26 fokot prognosztizálnak például a fővárosba. Most pedig azad Killers folytatja a szerda reggelt, akik május végén a budapesti Puskásban adtak minikoncertet a BL döntő előtt, és többek között ezt a dalt is eljátszották. Human a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt vége az első júliusi reggelnek, de 10 után is szólnak tovább a legjobb zenék. Jön a Hősök. És az MNS is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Egy hidegfront hatására napközben egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Megdőlt a nyári áramfogyasztási rekord. Hétfő este a villamos energiarendszer terhelése elérte a 7488 megawattot, a korábbi nyári rekord 7036 megawatt volt 2024 júliusában. Az eddigi legnagyobb hazai áramfogyasztást idén januárban regisztrálták, akkor 8182 megawatt volt a rendszer terhelés. A hőség miatt több motorvonat is túlmelegedett, emiatt kimaradó vagy rövidebb szerelvényekkel közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani, közölte a MÁV Inform. A MÁV csoport arról tájékoztatott, hogy a modern vonatokat korábban maximum 35 fokos külső hőmérsékletre méretezték, így az extrém hőség ezeknek a járműveknek is kihívást jelent. Hozzátették ugyanakkor, hogy a vonatok jelentős része menetrend szerint közlekedik. Megszavazta a parlament a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését, az ehhez szükséges alaptörvény módosítást már korábban elfogadta az országgyűlés. A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A törvény a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, és a szuverenitás védelmi hivatal akkor azonnal megszűnik. Zárva tartanak ma a házi orvosi, fogorvosi és szakrendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár a Magyar Egészségügy Napja miatt. A Semmelweis napon a betegellátást az ügyeleti szolgálatok biztosítják, gyógyszert pedig csak az ügyeletes vagy folyamatosan nyitvatartó patikákban lehet kiváltani. Az ügyeletes gyógyszertárak listája az egészségablak alkalmazásban és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján található. A mérgezés vagy annak gyanúja esetén folyamatosan hívható az egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat, nem sürgős egészségügyi kérdésekben pedig a 18-12-es zöld szám. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, több helyen is vízkorlátozást kell elrendelni. Elmondta, hogy a tanácsok ellenére tovább nő a vízfogyasztás, és Gödöllő környékén már rekordokat döntöget. A kormányfő megismételte, a kánikula ideje alatt senki ne gondoljon a medencék feltöltésére vagy öntözésre, mert a rendszer összeomlása súlyos következményekkel járna. Magyar Péter azt is kérte, hogy mindenki vegye komolyan a tűzgyújtási tilalmat is. Elkezdődött az idei Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program. A szervezők augusztus 20-áig várják a búza adományokat, amit ősszel liszt formájában adományoznak tovább a rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. Akik nem termelők vagy logisztikai egyszerűbb módon szeretnének hozzájárulni a kezdeményezéshez, közvetlen banki átutalással is segíthetik a rászorulókat. 120 településen van másodfokú vízkorlátozás a Dunamenti regionális vízmű területén, ez főként Pest vármegyét érinti. Szadály jelenleg 8 vízszállító jármű dolgozik, de Veresegyházon is további lajtoskocsik biztosítják az ivóvizet. Korlátozások vannak Fejérben, Baranyában, Nógrádban és Vasban is. Szakemberek azt kérik, hogy senki ne pazarolja az ivóvizet a rendkívüli hőségben.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Multirézés az Intercisza Múzeumban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új fotókkal bővül a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum 75. jubileuma alkalmából tavaly elindított fotókiállítás sorozata. A következő összeállítás középpontjában ezúttal a sztálinvárosi nők állnak, akiknek minden napjait archív felvételek nézik fel. A látogatók olyan képeket láthatnak majd, amelyek bemutatják, hogyan vettek részt a város építésében, milyen munkát végeztek a gyárakban, a közlekedésben, az óvodákban vagy éppen a kórházban. Az Intercisza Múzeum tájékoztatása szerint az új válogatási jövő héttől lesz látható. Az intézmény emeletére vezető lépcső melletti folyosó galériában. További részletek a Duna Online oldalán. Július 1-én szerdán Távirda utca 1-es számú járóbeteg szakrendelő, a Hunyadi utcai 2-es számú járóbeteg szakrendelő, a Mória, Sárbogárdi és az Enyingi rendelőintézet zárva tart. A fogorvosok, a felnőtt házi orvosok és a házi gyermekorvosok nem rendelnek. Július 1-én a köztisztviselők napja is van, ennek megfelelően ezen a napon valamennyi polgármesteri hivatal, így a Székesfehérvár és a Dunaújvárosi is zárva tart. Dunaújvárosban például a következő ügyfelfogadási nap majd július 3-a péntek lesz. Minden további fontos nyitvatartási időpont a FEOL portálon. A Dunaújvárosi székhelyű építőipari vállalat, a Grabarics Kft. Ismét rangos szakmai elismerésben részesült. Az általuk generál kivitelezett Schneider Electric Dunavecsei okosgyára építőipari névódíjban részesült, amit a hazai építési szakma meghatározó részét képező szervezetek ítélnek oda évente. A díjról szóló táblát ünnepélyes keretek között avatták fel a közelmúltban az üzemben, amelyen a fővállalkozó cég képviselői mellett a projektben közreműködők is jelen voltak. Az új gyár ma Magyarország egyik legkorszerű villamosipari üzeme, amely nem csak technológiai színvonalával, hanem fenntarthatósági megoldásaival és magas építészeti minőségével is kiemelkedik, írja a FEOL. A villamos energiaellátás biztonsága érdekében takarékosságra kérik az embereket itt Fehérvár megyében is. Különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra, aki teheti ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is, inkább este 9 óra után működtesse. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. A naposabb délelőtti órákat követően nyugat felől közeledő hideg front hatására egyre több felé alakul majd ki zápor, illetve zivatar. Helyenként heves zivatar is előfordulhat a térségben, sőt felhőszakadás, jégeső, szél, vihar sem kizárt. A hőmérséklet reggel 26, délután 34 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
1: Jó kérdés, hogy így hó végén a fizetést, vagy a felfrissülést, a kánikula végét várják jobban az emberek. Július 1-e van, nem is a hó vége, hanem a második nyári hónap első napja, és 5 perccel múlt 10 óra, nagyon jó pihenést a héten szabadságolóknak, és kitartást azoknak, akik dolgoznak. Jó utat az úton lévőknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Tayo Cruz kezd, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Munkavégzés okoz sok helyen torlódást. Ez a helyzet Szentendrén, a 11-es főúton, a 24-es kilométernél. A kialakult dugó 3-4 kilométeres. Az M3-ason a határ felé Bak térségében, illetve az M5-ös Öröszke felé Lajos Mizsénél. Jó utat, ha dugó, baleset van. Várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Küszöbön a délelőtt utolsó órája, és küszöbön a hidegfront is, amely elhozza a felfrissülést. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben, a következő órában pedig itt lesz Lisa Stansfield. És Karamell is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Gyors reagálás a mentő problémájára. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Gyors összefogásnak köszönhetően ismét megfelelő körülmények között dolgozhatnak a dunaújvárosi mentők. A rendkívüli hőségben meghibásodott a mentőállomás közösségi terének légkondicionálója, ami jelentősen megnehezítette a szolgálatot teljesítő dolgozók mindennapjait. A problémáról értesülve a Jót Szívből Dunaújvárosért civil akciócsoport azonnal segítséget ajánlott fel. A szervezet műszaki vezetője Szabó Attila felvette a kapcsolatot egy helyi vállalkozással, amely soron kívül vállalta a javítási munkálatokat. A meghibásodott berendezést egy új 5 kW-os klímára cserélték, amelyet a kivitelező cég kedvezményes áron biztosított és szerelt fel. Az új készüléknek köszönhetően a mentőállomás közösségi tere ismét megfelelő hőmérsékletet biztosít az ott dolgozóknak, a részletek a Duna Online oldalán. Új fotókkal bővül a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum 75. jubileuma alkalmából tavaly elindított fotókiállítás sorozata. A következő összeállítás középpontjában ezúttal a sztálinvárosi nők állnak, akiknek minden napjait archív felvételek idézik fel. A látogatók olyan képeket láthatnak majd, amelyek bemutatják, hogyan vettek részt a város építésében, milyen munkát végeztek a gyárakban, a közlekedésben, az óvodákban vagy éppen a kórházban. Az Intercisza Múzeum tájékoztatása szerint az új válogatás jövő héttől lesz látható az intézmény emeletére vezető lépcső melletti folyosó galériában. További részletek a Duna Online oldalán. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, hogy 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez, itt Fejér vármegyében is. 3,6 milliárd forintot fordít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására és fejlesztésére, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatott, hogy a munkát már több kórházban elkezdték, és készül egy átfogó hűtés-rekonstrukciós program is, itt Fejér vármegyében is. Holnap a Dunántúlon felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, a Dunától keletre esős, záporos, zivataros időjárásra van kilátás, több helyen nagyobb mennyiségű csapadék hullhat, élénk lesz majd a keleti, észak-keleti szél. Viharos lökések is előfordulhatnak zivatarok környezetében, a hőmérséklet hajnalban 15 és 22, délután 23 és 30 fok között alakul.
0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
4: Óvatosan kerülgessük az utakon megjelenő mezőgazdasági gépeket. Sok munkát adott a hirtelen jött vihar a tűzoltóknak. Záporok, zivatarok egyre több felé jönnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Vihar, villámcsapások, villámárvizek, sok munkát adott az időjárás tegnap a tűzoltóknak. A hőség után zivatarok érkeztek több térségbe. A katasztrófavédelem szakembereit összesen 208 helyszínre hívták ki különböző károk felszámolásához. A legtöbb beavatkozásra Hajdú-Bihar és Pest vármegyében volt szükség, de Bács-Kiskunban, Békésben, Csongrádban, illetve Budapesten is akadt munka, írta az Infostart. Legtöbbször a viharos szél okozott bajt, fák dőltek ki, faágak törtek le, két épületbe villám csapott. Egyes településeken áramszünet is volt, 7000 fogyasztónál akadozott az ellátás, a hibák többségét késő estére kijavították. Hajdú-Biharban viszont még reggel is 31 helyszínre várták a tűzoltókat. A legtöbb kár Püspökladányban keletkezett, itt egy medencét is elvitt magával a szél. Éjfélig érvényes egyébként a harmadfokú hőségriasztás, de heves záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra ma is készülhetünk, főleg a nap második felében. Részleteket az időjárásról majd híreink végén hallhatnak. Zajlik az aratás, egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszertermelésben. Legyünk türelmesek, együttműködők, és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
5: A vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a pót kocsikra és a további vontatmányukra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittos vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Ha az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
4: Felborult egy sertéseket szállító kamion a 66-os főúton a Somogy vármegyei Szent Balázs közelében. A 180 állatból sok elpusztult. Az utat itt lezárták, a sofőrhöz mentő érkezett. Kisüthet a nap, de már sok lesz a gomoly felhő, többfelé jöhetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadással is. A csúcshőmérséklet még 32 és 38 fok között alakul. Késő estére 21-29 fokig hűl le a levegő. Holnap egy hideg front vonul át felettünk, kelet felé halad, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütésre készülhetnek. Csillapodik a hőség, napközben már csak 25-30 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ebben az órában Gwen Stefanitól és Akon-tól, Bob Marley-tól és Funkstar Deluxe-tól, de itt lesz 50 Cent, Shakira, és elsőként le a hőkupolával és le a trombitákkal Down with the Trumpets, a Razor Kicks indítja az órát, 5 perc elmúlt 11. Július első napja van, sok boldogságot az Anna Máriáknak, a Tihamíroknak és a szülinaposoknak. Max M. Levente vagyok.
0: Best

Blast FM a legjobb zenék, Edwin Collins és a Girl Like You folytatja a 90-es és 2000-es évek belejthetetlen slágereinek sorát. Ezek pedig minden nap mixben szólnak, este 6 és 8 között a Night Shift-ben. Ha szerda, akkor pop, 6-tól a házigazdától, Whiteboy-tól, 7-től DJ Effendi-től.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. A 66-os főúton Szent Balázs térségében korábban felborult egy kamion, a 47-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, aki teheti, Dombóvár felé kerüljön. Az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizse térségében a csomópont építés miatt a külső sávot lezárták, a 73-as kilométertől lassulás, torlódás tapasztalható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelése.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: MMM, azaz Majoros Rita, a Maroon 5 és a Makes Me Wonder indítja a délutánt. Jó étvágyat, találkozzunk holnap reggel 6 után, itt a Besten. Maxim Levente vagyok. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Múlt idézés az Intercisza Múzeumban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Gyors összefogásnak köszönhetően ismét megfelelő körülmények között dolgozhatnak a dunaújvárosi mentők. A rendkívüli hőségben meghibásodott a mentőállomás közösségi terének légkondicionálója, ami jelentősen megnehezítette a szolgálatot teljesítő dolgozók mindennapjait. A problémáról értesülve a Jót Szívből Dunaújvárosért civil akciócsoport azonnal segítséget ajánlott fel. A szervezet műszaki vezetője Szabó Attila felvette a kapcsolatot egy helyi vállalkozással, amely soron kívül vállalta a javítási munkálatokat. A meghibásodott berendezést egy új 5 kW-os klímára cserélték, amelyet a kivitelező cég kedvezményes áron biztosított és szerelt fel. Az új készüléknek köszönhetően a mentőállomás közösségi tere ismét megfelelő hőmérsékletet biztosít az ott dolgozóknak, a részletek a Duna Online oldalán. Július 1-én szerdán Távirda utca 1-es számú járóbeteg szakrendelő, a Hunyadi utcai 2-es számú járóbeteg szakrendelő, a Mória, Sávogárdi és az Enyéngi rendelőintézet zárva tart. A fogorvosok, a felnőtt házi orvosok és a házi gyermekorvosok nem rendelnek. Július 1-én a köztisztviselők napja is van, ennek megfelelően ezen a napon valamennyi polgármesteri hivatal, így a Székesfehérvár és a Dunaújvárosi is zárva tart. Dunaújvárosban például a következő ügyfelfogadási nap majd július 3-a péntek lesz. Minden további fontos nyitvatartási időpont a FEOL portálon. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, hogy 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez, itt Fejérvár megyében is. A villamos energia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kérik az embereket itt Fejérvár megyében is. Különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti ebben az időszakban, mérsékelje a klíma berendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is, inkább este 9 óra után működtesse. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. A naposabb délelőtti órákat követően nyugat felől közeledő hideg front hatására egyre több felé alakul majd ki zápor, illetve zivatar. Helyenként heves zivatar is előfordulhat a térségben, sőt felhőszakadás, jégeső, szél, vihar sem kizárt. A hőmérséklet reggel 26, délután 34 fok között várható.
0: Hírek a Best FM-en.
3: A viharkárok kétharmada a nyári időszakra esett tavaly, már pénteken érkezik a nyugdíj a bankszámlákra, mától záporok hozhatnak enyhülést. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sok munkát adott a vihar tegnap a tűzoltóknak, a hőség után zivatarok érkeztek több térségbe. A katasztrófavédelem szakembereit mintegy 200 helyszínre hívták ki. A szél fákat döntött ki, ágakat tört le, tetőket bontott meg, két épületbe pedig villám csapott. Mintegy 7000 fogyasztónál akadozott az áramellátás. A legtöbb beavatkozásra Hajdúbihar és Pest vármegyében volt szükség. Nyárra esik az egész éves viharkárok mintegy kétharmada az egyik nagy biztosító adatai szerint. 2022 és 24 között ez az arány még csak 45% volt, de tavaly már megközelítette a 65%-ot. A legpusztítóbb viharok az utóbbi 12 évet nézve júliusban csaptak le. A szokottnál korábban utalják ebben a hónapban a nyugdíjakat. Július 12-e ugyanis vasárnapra esik, ezért a csúszás elkerülése érdekében előrehozták az időpontot. Így a bankszámlákra két nappal korábban, tehát 10-én pénteken érkezik meg a pénz, közölte az államkincstár. Azoknál, akik postán kérik a nyugdíjukat, nincs változás a kézbesítésben. Több mint 150 drónnal és rakétával támadta éjjel az orosz hadsereg Ukrajnát. A légvédelem az egyik rakétát és a drónok zömét elfogta, de a csapásoknak civil halottai és sebesültjei is vannak. Károk keletkeztek lakóépületekben, ipari létesítményekben, megrongálódott egy művelődési ház, egy gimnázium és egy emlékmű is. Egyre inkább teret nyer a siesta a Balatonnál. A rendkívüli hőség miatt fokozatosan kialakul egy mediterrán mintájú pihenési kultúra, és ezt a turisztikai vállalkozások is felismerték, mondta el rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
4: Ma már sokkal jobban figyelnek a vendégeink az időjárásra, a hőségre. Déli órákban sokan vannak, akik megpróbálnak visszahúzódni, árnyékosabb, hűvösebb helyre mennek el, és utána pedig a késői órák lesznek újra az aktívabbak. Erre felkészül a szolgáltatók. Korábbi években mondjuk 9 órakor zártak, és most meg 11 óráig vannak, mert azt látják, hogy nagyobb a mozgás, akkor indulnak el inkább az emberek, hogy elkerüljék a nagy hőséget.
3: Mára is jut napsütés, de záporok, zivatarok is, sőt, akár felhőszakadás is lehet. Odakint még 32-38 fok lesz. Holnap egy hideg front vonul át felettünk, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütésre készülhetnek. Napközben már csak 25-30 fok lehet. Pénteken is jól jöhet az esernyő, északkeleten felhősebb lehet az idő, másutt sok napsütésre van kilátás. 26-31 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép szerdát, csodás délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Töltsük együtt ezt a mai délutánt is. Mit szólnak hozzá? Isteni zenék, nosztalgia, 90-es évek, 2000-es évek. Talán nem is kell több erre a mai délutára. Christina Aguilera, Sixpence None the Richer, vagy éppen a Pussycat Dolls már jönnek is. A Maroon 5-val indulunk, jön a Makes Me Wonder.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. Hogy vannak? Remélem, hogy egy picit fellélegeztek a tegnapi nagy forróság után, bár azért sokkal hidegebb, azért nincs, vagy nincs hűvösebb. Mégiscsak nyár van, de azért talán holnap még egy nagyobb lélegzetvételt vehetünk a nagy hőségben, és reményeink szerint éjszaka is egy kicsit jobban tudunk majd aludni az enyhébb időtől. Én legalábbis ebben bízom. Az isteni zenéket viszont a folytatásban is hozom, úgyhogy mindenképpen maradjanak velem, és a leges, legjobb zenékkel. Itt lesz a Pussycat Dolls és a Buttons, de jön majd Paul Johnson is, és a Get Get Down, amiből igazából csak ennyit kell megjegyezni, és már tudjuk is az egész dalt. Hozom hamarosan a közlekedési információkat, a napkérdését is, de előtte még hozom a 90-es évek vége, 2000-es évek elejének talán egyik legromantikusabb dalát, Six Feet Under Each Other, Kiss Me, itt a Best FM-en.

0: Ezt a fem a legjobb zenék. Ma is számítok önökre, főként akik az utakon vannak. Ha látnak valamit, tapasztalnak valamit, írjanak vagy hívjanak a számunk 0620 55 55 155, de önök is számíthatnak rám, mert ahogy kapok infót, már adom is tovább. Az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizse térségében csomópont építés van, úgyhogy a külső sávot le is zárták. A 73-as kilométertől lassulás van és torlódás. Munka folyik a 11-es főúton Szentendrén és a 24-es kilométernél. A kialakult dugó jelen pillanatban 3-4 kilométeres. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Még egyszer, várom ma is az útinfókat, utazzunk együtt, én pedig jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Bomban és a Viva España, úgyhogy egy kicsit felforrosítottuk a vérünket így az egyórási hírek előtt. Mindjárt azokat is meghallgatjuk, utána Brazíliába utazunk tovább, úgyhogy a vérforrosítás az marad, hiszen érkezik Salomé da Bahia és az Outro Lugar. És hozza a United is a hárman párban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Gyors reagálás a mentő problémájára. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Gyors összefogásnak köszönhetően ismét megfelelő körülmények között dolgozhatnak a dunaújvárosi mentők. A rendkívüli hőségben meghibásodott a mentőállomás közösségi terének légkondicionálója, ami jelentősen megnehezítette a szolgálatot teljesítő dolgozók mindennapjait. A problémáról értesülve a Jót Szívből Dunaújvárosért civil akciócsoport azonnal segítséget ajánlott fel. A szervezet műszaki vezetője Szabó Attila felvette a kapcsolatot egy helyi vállalkozással, amely soron kívül vállalta a javítási munkálatokat. A meghibásodott berendezést egy új 5 kW-os klímára cserélték, amelyet a kivitelező cég kedvezményes áron biztosított és szerelt fel. Az új készüléknek köszönhetően a mentőállomás közösségi tere ismét megfelelő hőmérsékletet biztosít az ott dolgozóknak, a részletek a Duna Online oldalán. Új fotókkal bővül a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum 75. jubileuma alkalmából tavaly elindított fotókiállítás sorozata. A következő összeállítás középpontjában ezúttal a sztálinvárosi nők állnak, akiknek minden napjait archív felvételek idézik fel. A látogatók olyan képeket láthatnak majd, amelyek bemutatják, hogyan vettek részt a város építésében, milyen munkát végeztek a gyárakban, a közlekedésben, az óvodákban vagy éppen a kórházban. Az Intercisza Múzeum tájékoztatása szerint az új válogatás jövő héttől lesz látható az intézmény emeletére vezető lépcső melletti folyosó galériában. További részletek a Duna Online oldalán. A madármentés alapjaira hívta fel a figyelmet a nagy melegben a mái madármentő állomás itt Fejérvár megyében is. A hőbuta gyanús, napon fekvő madár árnyékba emelése után a tarkójára néhány csepp langyos vizet lehet csepegtetni, majd nedves zsebkendőre fektetni. A magához tér a Csőre hegyére néhány csepp víz, elé tálkában pár korty tehető, közben pedig hívni kell a madármentőket. A kertekbe kitett csobogóhoz, madáritatóhoz odaszoknak a madarak, de csak akkor tegyük ki, ha rendszeresen újra töltjük. A villamos energia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kérik az embereket itt Fejérvár megyében is. Különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti ebben az időszakban, mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is, inkább este 9 óra után működtesse. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. A naposabb délelőtti órákat követően nyugat felől közeledő hideg front hatására egyre több felé alakul majd ki zápor, illetve zivatar. Helyenként heves zivatar is előfordulhat a térségben, sőt felhőszakadási jégeső szél vihar sem kizárt. A hőmérséklet reggel 26, délután 34 fok között várható.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Magukhoz tértek reggelre a flört motorvonatok, megkezdődtek a NAV nyári ellenőrzései, enyhülés kezdődhet hamarosan, záporok is jöhetnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újraindultak reggelre a flört motorvonatok, ezek rendszerei tegnap a túlmelegedés miatt letiltották az akkumulátorok töltését, márpedig enélkül a motorvonatok megállás után nem tudnak újra elindulni. Este, amint a hőmérséklet 38 fok alá süllyedt, elkezdtek éledezni a járművek, derül ki a közlekedési és beruházási miniszter Facebook posztjából. Vitézi Dávid jelezte, a gyártó Stadler már dolgozik azon, hogy a jövőben ne okozzon gondot a működésben a rendkívüli hőség. A szintén a cég által gyártott legújabb KISZ motorvonatoknál egyébként nem jelentkezett ez a probléma. Továbbra is folyamatosan ellenőrzi a vasúti pálya állapotát és a sínek hőmérsékletét a MÁV és a GYESEV. Az extrém hőség miatt több helyen sebességkorlátozást rendeltek el. Ez 27 vasútvonal egyes szakaszait, valamint az 5-ös, a 6-os, illetve a 8-as, 9-es híveket érinti. Országszerte 56 esethez riasztották a mentőket tegnap a hőség miatt. Ez 15%-kal több, mint ezen a napon átlagosan. Ami a vízellátást illeti, 120 esetben van érvényben kisebb korlátozás. Fejér megyében a honvédség tegnap 7000 darab tasakos vizet szállított ki, és egy 8 köbméteres vízszállító járművet küldött az ivóvízellátás biztosítására több településen, áll a kormány.hu összegzésében. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
4: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Vizsgálják a szezonális szolgáltatást, nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépet üzemeltetésével kapcsolatosan minden szabályt betartanak el.
3: Kisüthet a nap, de már sok lesz a gomoly felhő, többfelé jöhetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadással is. A csúcshőmérséklet még 32 és 38 fok között alakul. Késő estére 21-29 fokig hűl le a levegő. Holnap egy hideg front vonul át felettünk, kelet felé halad, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütésre készülhetnek. Csillapodik a hőség, napközben már csak 25-30 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Csodás délután kívánok mindenkinek, 1 óra után is 4 perccel, én Majoros Rita vagyok, ez még mindig a Best FM, ahol a legjobb zenék szólnak a 90-es, 2000-es évekből. És ahogy az előző óra végén megígértem, a vérforrósítás marad, és utazunk Brazíliába, hiszen érkezik Salomé de Bahia, és jön az Outro Lugar. Szép napot, tartsanak velem!
0: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, meg is hoztam a nap kérdését. Egy kicsit visszautazunk a kamaszkorunkba, tinédzserkorunkba. Mi volt az az öltözködési trend, amire most már mosolyogva gondolunk vissza, vagy akár nevetve is? Nekem például ilyen volt a dollárjeles öv, amit hát nem is tudom hány éves voltam. Lehet, hogy már ilyen nagy tini, amikor hordtam, de gondoljunk csak vissza a susogós melegítőkre, vagy a műanyag cumikra, amiket hordtunk a nyakunkban, a nyakláncunkon, buffalo cipő, amik ilyen tényleg ez az igazi Spice Girls nagyságú, talp nagyságú cipőkre. Lehet, hogy azt ma már annyira nem venném fel. Na de önök hogy vannak ezzel? 0620 55 55 155 jöhetnek ide az üzenetek. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, ott még akár képek is jöhetnek, nagyon bevő lennék rá. Miközben a Black Eyed Peas zenél, nekünk jön a Meet Me Halfway itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az úton lévőknek, és már meg is hoztam a legfrissebb útinfókat, mert sajnos több is van. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos-Mizse térségében csomópontot építenek, úgyhogy a külső sáv zárva van a 73-as kilométertől, már lassulás van. A 66-os főúton Szent Balázs térségében egy sertésszállító kamion borult fel még korábban. A 47-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, úgyhogy Dombóvár felé lehet kerülni. Ma is erős a forgalom az M1-esen a főváros felé, a Grébics pihenőhely és Bicske között szakaszosan torlódik a forgalom a sok kamion miatt, ezért a külső sávon nehéz az előrejutás. Aki autóval van és Budapestre tart, érdemes az átterelt belső sávot használnia. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk továbbra is. Jöhetnek az útinfók. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
1: 1975 brought you an album with a song.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Nelly Furtado. És jön a Krisztális.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Gyors reagálás a mentő problémájára. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Gyors összefogásnak köszönhetően ismét megfelelő körülmények között dolgozhatnak a dunaújvárosi mentők. A rendkívüli hőségben meghibásodott a mentőállomás közösségi terének légkondicionálója, ami jelentősen megnehezítette a szolgálatot teljesítő dolgozók mindennapjait. A problémáról értesülve a Jót Szívből Dunaújvárosért civil akciócsoport azonnal segítséget ajánlott fel. A szervezet műszaki vezetője Szabó Attila felvette a kapcsolatot egy helyi vállalkozással, amely soron kívül vállalta a javítási munkálatokat. A meghibásodott berendezést egy új 5 kW-os klímára cserélték, amelyet a kivitelező cég kedvezményes áron biztosított és szerelt fel. Az új készüléknek köszönhetően a mentőállomás közösségi tere ismét megfelelő hőmérsékletet biztosít az ott dolgozóknak, a részletek a Duna Online oldalán. A dunaújvárosi székhelyű építőipari vállalat, a Grabarics Kft. Ismét rangos szakmai elismerésben részesült. Az általuk generál kivitelezett Schneider Electric Dunavecsei okosgyára építőipari névodíjban részesült, amit a hazai építési szakma a meghatározó részét képező szervezetek ítélnek oda évente. A díjról szóló táblát ünnepélyes keretek között avatták fel a közelmúltban az üzemben, amelyen a fővállalkozó cég képviselői mellett a projektben közreműködők is jelen voltak. Az új gyár ma Magyarország egyik legkorszerűbb villamosipari üzeme, amely nem csak technológiai színvonalával, hanem fenntarthatósági megoldásaival és magas építészeti minőségével is kiemelkedik, írja Feol. Július 5-én Székesfehérvárat otthont az egyik mobil szolgáltató fesztiválja első állomásának, azonban a nap legnagyobb sztárja, kétségkívül a magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya lesz. Szoboszlai Dominik nem csak ellátogat az eseményre, hanem több különleges programban is szerepet vállal, így a rajongóknak ritka lehetőségük nyílik arra, hogy személyesen is láthassák kedvencüket. Részletek a Feol portálon. Májusban több vendég némileg kevesebb éjszakát töltött el szálláshelyeken, mint egy évvel korábban itt Fejérvár megyében is. Az 1.800.000-es létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszaka 0,5%-os csökkenést jelent 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben 20%-kal Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. A naposabb délelőtti órákat követően nyugat felől közeledő hideg front hatására egyre több felé alakul majd ki zápor, illetve zivatar. Helyenként heves zivatar is előfordulhat a térségben, sőt felhőszakadás, jégeső szél, vihar sem kizárt. A hőmérséklet reggel 26, délután 34 fok között várható.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Ne keressék Budapesten a parkolóautomatákat, már csak mobillal lehet fizetni. A gyógyszertárak is zárva vannak ma a Semmelweis napon, lassan vége a hőségnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több változást is hozott július 1-e. A fővárosban mától megszűntek a parkolóautomaták, több mint 3000 berendezés tűnik el az utcákról. Ezentúl csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és 30-50%-kal drágult is a parkolás. Bővült Budapest és az agglomeráció éjszakai közösségi közlekedése, mostantól sok településre könnyebb eljutni éjjelente. Az Európai Unión kívüli webáruházakban rendelt csomagok esetében új uniós vámszabályok léptek életbe mától. A kevesebb mint 150 eurós pakkoknál termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ma van a Semmelweis nap, július 1-e a Magyar Egészségügy napja, 2011 óta munkaszünet az ágazat dolgozóinak. Nem rendelnek a háziorvosok, fogorvosok, szakorvosok, az ügyeleti ellátás azonban folyamatos. A védőnői tanácsadók, illetve a gyógyszertárak zárva vannak, itt is az ügyeleti rend érvényesül. Hivatalos lett az abszolút hőmérsékleti rekord, soha nem volt még olyan meleg idehaza, mint tegnap. Az eddigi csúcs a 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 Celsius fok volt. Kedden azonban a Nógrád vármegyei Széchenyben 42 fokot regisztráltak, közölte a Hungaromet. Zajlik az aratás, egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Legyünk ilyenkor türelmesek, együttműködők, és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
4: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
3: Mára is jut napsütés, de záporok, zivatarok is, sőt, akár felhőszakadás is lehet. Odakint még 32-38 fok lesz. Holnap egy hideg front vonul át felettünk, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütésre készülhetnek. Napközben már csak 25-30 fok lehet. Pénteken is jól jöhet az esernyő, északkeleten felhősebb lehet az idő, másutt sok napsütésre van kilátás. 26-31 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra után is itt szólnak a legjobb zenék. 90-es, 2000-es évek, csupa-csupa kedvenc, így 5 perccel 2 óra után. Én Majoros Rita vagyok. Nézzük és hallgassuk. Janet Jackson dalát, jön a Together Again. Itt lesz majd Diaz is mentával, és a méreg, jön a Jade és a Don't Walk Away. Most Nelly Furtado egyik legelső slágerét hallgatjuk meg. Ez pedig nem más, mint az I'm Like a Bird.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy mi volt ez az öltözködési trend kamasz vagy tini korunkban, amire most már mosolyogva vagy akár nevetve gondolunk vissza. Ági azt írja, az akkori trapéznadrágom olyan hosszú volt, hogy folyamatosan söpörte az utcát. Eső után konkrétan fél kiló sár lógott az alján, de ettől még menőnek éreztem magam. És ha bár most is hordok trapéznadrágot, lényegesen nem így. Meg tudom érteni, én is imádtam, amikor néhány éve visszajött újra a trapéznadrág, és azóta is csak azokat hordom. Péter, a zselézet égnek álló haj, ami kötelező volt annak idején a haveri társaságban, ezt írja, egy fél tégely hajzselé ment rám minden reggel, ha fújt a szél, akkor sem mozdult meg, egyik tincsem sem, és imádtam. És főleg, amikor még melíroztam is a hajam, az mekkora trend volt egy időben. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöttnek még ide a példák, mellé pedig egy kis Caesar Sisters, jön az I Don't Feel Like Dancing. Előtte pedig a J-trióval utazunk egyenesen vissza a 90-es évek elejére. Jön egy határozott, de mégis szerelmes dal. Don't Walk Away, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mizse térségében. A csomópont építés miatt a külső sáv zárva van a 73-as kilométertől, csak arra szólni lehet. A 66-os főúton Szent Balázs térségében egy sertésszállító kamion borult fel még korábban. A 47-es kilométernél még mindig teljes szélességében le van zárva az út, és Dombóvár felé lehet kerülni. Ma is erős a forgalom az M1-esen, a főváros felé Óbarok és Herceghalom között torlódik a forgalom a sok kamion miatt. A külső sávon nehéz az előrejutás, úgyhogy aki autóval van és Budapest a célja, mindenképpen érdemes az átterelt belső sávot választania, használnia. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Ide írt egyébként Anna Mari is, hogy baleset történt a Margit körút Vérmező út kereszteződésénél, ott a Szénatérnél, úgyhogy ott is figyelni kell Budapesten. Köszönöm az infókat, jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
1: A Best FM-en minden

A legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek. Best FM, Best FM. A legjobb zenék. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Multidézés az Intercisza Múzeumban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új fotókkal bővül a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum 75. jubileuma alkalmából tavaly elindított fotókiállítás sorozata. A következő szállítás középpontjában ezúttal a sztálinvárosi nők állnak, akiknek minden napjait archív felvételek nézik fel. A látogatók olyan képeket láthatnak majd, amelyek bemutatják, hogyan vettek részt a város építésében, milyen munkát végeztek a gyárakban, a közlekedésben, az óvodákban vagy éppen a kórházban. Az Intercisza Múzeum tájékoztatása szerint az új válogatás jövő héttől lesz látható. Az intézmény emeletére vezető lépcső melletti folyosó galériában. További részletek a Duna Online oldalán. Július 1-én szerdán Távirda utca 1-es számú járóbeteg szakrendelő, a Hunyadi utcai 2-es számú járóbeteg szakrendelő, a Mória, Sárbogárdi és az Enyingi rendelőintézet zárva tart. A fogorvosok, a felnőtt házi orvosok és a házi gyermekorvosok nem rendelnek. Július 1-én a köztisztviselők napja is van, ennek megfelelően ezen a napon valamennyi polgármesteri hivatal, így a Székesfehérvár és a Dunaújvárosi is zárva tart. Dunaújvárosban például a következő ügyfelfogadási nap majd július 3-a péntek lesz. Minden további fontos nyitvatartási időpont a FEOL portálon. A Dunaújvárosi székhelyű építőipari vállalata, a Grabarics Kft. Ismét rangos szakmai elismerésben részesült. Az általuk generál kivitelezett Schneider Electric Dunavecsei okosgyára építőipari névódíjban részesült, amit a hazai építési szakma meghatározó részét képező szervezetek ítélnek oda évente. A díjról szóló táblát ünnepélyes keretek között avatták fel a közelmúltban az üzemben, amelyen a fővállalkozó cég képviselői mellett a projektben közreműködők is jelen voltak. Az új gyár ma Magyarország egyik legkorszerűbb villamosipari üzeme, amely nem csak technológiai színvonalával, hanem fenntarthatósági megoldásaival és magas építészeti minőségével is kiemelkedik, írja a FEOL. Májusban több vendég némileg kevesebb éjszakát töltött el szálláshelyeken, mint egy évvel korábban itt Fejérvár megyében is. Az 1.800.000-es létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszaka 0,5%-os csökkenést jelent 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben 20%-kal Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. Holnap a Dunántúlon felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, a Dunától keletre esős, záporos, zivataros időjárásra van kilátás. Több helyen nagyobb mennyiségű csapadék hullhat. Élénk lesz majd a keleti, észak-keleti szél. Viharos lökések is előfordulhatnak zivatarok környezetében. A hőmérséklet hajnalban 15 és 22, délután 23 és 30 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A hétköznap kellős közepénél járunk már ezen a munkahéten is. Itt a 93.1 Best FM-en pedig a legjobb zenék bekészítve szokás szerint dunaújvárosi hallgatók hazai és külföldi vonalról, és nyilván nem csak az évjáratokkal, hanem a zenei műfajokkal is játszadozunk. Molek Csongor vagyok, üdv mindenkinek, a Wanted-dal kezdünk, ez a Glad You Came.
0: 93.1 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.

nem. Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Szeretettel köszöntök mindenki Dunaújvárosból és a környékünkről. A mikrofon mögött Molek Csongor. Innentől kezdve 6 óráig jelentkezem a jó zenékkel és hasznos infókkal. Ünnepeljünk egyet, már július első napja van. Anna Mária, Áron, Tihamér Gyula, nagyon boldog névnapot. A születésnaposoknak boldog születésnapot kívánok. 208. éve a mai nap, Semmelweis nap, a magyar egészségügy napja. És 29. éve a köztisztviselők napja, kedves dunaújvárosi hallgatók. Nézzük, kik azok a híres emberek, akik július 1-én születtek. 520 éve látott napvilágot II. Lajos, jagellóházi magyar és cseh király, aki a Mohácsi csatából menekülve esett el. És 286 éve született Báró Müller Ferenc József, osztrák származású kémikus, ásmány és földtantudós, a tellúr és a turmalin felfedezője. És 208 éve látott napvilágot Semmelweis Ignác Fülöp, orvos, az anyák megmentője. Aki ünnepel Dunaújvárosban vagy a környéken, Isten éltesse nagyon sokáig. Our Dion felvételével folytatjuk, meghallgatjuk az I Will Love You Monday című dalt.

0: szabad legyek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en balesetmentes kilométereket kívánok mindenkinek, aki vezet éppen úton van, dunaújvárosi autósok. Akad útkarbantartási munkálat a környékünkön, legyen szó például a 62-esről Dunaújváros-Székesfehérvár másodrendű főúton a 10-es kilométer környékén. Útszűkületre számítani kell. Aztán Örkény-Tas összekötő úton aktuális még a félpályás lezárás az 52.05-ösön, útkarbantartási munkálatok miatt a 40-es kilométernél. És ugrunk az Újsolti bekötő útra, legalábbis fejben, az 52.124-esen közműépítési munkálatokat, csatorna munkálatokat végeznek, és a 0-es kilométernél lassabb a haladás mindkét irányban emiatt. Kérem jelezzék, ha van egyéb tapasztalatról. Rövid info 30-as 74-74 777, ez a telefonszámunk még mindig. Előre is kösz szépen. Sean Paul jamaikai előadó következik, és a Get Basic című slágere itt a Best FM-en.
2: Shake,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, lazulós és tartalmas délutánt kívánok szerdára mindenkinek, remélhetőleg páran végeztek a mai napra melóval, úgyhogy nekik jó pihit, aki pedig továbbra is a munkahelyen van. Hát kitartást kívánok, én Molek Csongor vagyok, a következő közös óránkat Anikkel bekindítja ezzel a dallal, a címe Photograph.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Egy hidegfront hatására napközben egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxygen Media híreivel. Magyarország területéről országos átlagban csaknem 500 mm-nyi, azaz egy éves mennyiségnek megfelelő csapadék hiányzik, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese. Szegi Attila hangsúlyozta a helyzetet, a víz visszatartással próbálják megkezelni, jelenleg a Tisza alacsony vízhozama ellenére mintegy 725 millió köbméter vizet fognak fel, így 30%-kal többet, mint tavaly ilyenkor. Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, amelynek középpontjában a víz megtartás áll, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, átfogó program indul a vízi közműhálózat megújítására, határozók fejlesztésére és az öntözési rendszerek bővítésére, valamint felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. A kormány új klímatörvényt is készít, amely a tudomány eredményeire épül, a döntésekbe pedig a szakembereket, a gazdákat és az önkormányzatokat is bevonják. Stabil a főváros vízellátása, Budapest jelenleg is kisegíti a vízhiánnyal küzdő agglomerációs településeket, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán a vízellátásért való önkormányzati felelősségre tekintettel azt kérte a kormánytól, hogy a fővárosnak legyen lehetősége a vízdíjak meghatározására. Zárva tartanak ma a házi orvosi, fogorvosi és szakrendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár a Magyar Egészségügy napja miatt. A Semmelweis napon a betegellátást az ügyeleti szolgálatok biztosítják, gyógyszert pedig csak az ügyeletes vagy folyamatosan nyitva tartó patikákban lehet kiváltani. Az ügyeletes gyógyszertárak listája az egészségablak alkalmazásban és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján található. A mérgezés vagy annak gyanúja esetén folyamatosan hívható az egészségügyi toxikológiai tájékoztató szolgálat, nem sürgős egészségügyi kérdésekben pedig a 18-12-es zöld szám. Elkezdődött az idei Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program. A szervezők augusztus 20-áig várják a búza adományokat, amit ősszel liszt formájában adományoznak tovább a rászoruló családoknak. Fontos változás, hogy idén pénzbeli adománnyal is lehet támogatni a programot. Akik nem termelők vagy logisztikai egyszerűbb módon szeretnének hozzájárulni a kezdeményezéshez, közvetlen banki átutalással is segíthetik a rászorulókat. A Petkupa környezetvédelmi versenyen ezen a héten középiskolás diákokból álló csapatok gyűjtik a hulladékot a Tisza és a Szamos összefolyásánál. A tervek szerint az összegyűjtött hulladék 60%-át újrahasznosítják. A program célja az aktív természetvédelem és az élményszerű környezeti nevelés. Híreink végén az időjárásról. A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható. Többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, egyenlőtlen csapadék eloszlással. A szelet napközben csupán záporok és zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos lökések, majd a késő délutáni esti órákban főképp a Dunántúlon. Zivataroktól függetlenül is megerősödhet, viharossá fokozódhat az északnyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 93.1 Best FM-en pörögnek a legjobb zenék, amelyekre tudunk nosztalgiázni bármelyik másodpercben. Remélem, velünk tartanak jó sokan Dunaújvárosból és a vonzás körzetből. A mikrofon mögött Molek Csongor, még a következő két órában, és az első előadó most, Amikkel Beck, már is játszom a Photograph című slágerüket.
0: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék itt Dunaújvárosban is a környéken. Üdv mindenkinek, kedves hallgatók! Remélem vannak velünk újak is, akik nemrég csatlakoztak hozzánk. És leginkább nekik említem, hogy a mikrofon mögött Mólek Csongor. Nézzük a csütörtök időjárásról, jelenleg mit tudunk. Hát több felhő lehet az égen, mint amit tapasztaltunk mondjuk az előző jó pár napban, és 20 fok alá esett a hőmérséklet hajnalban. Nyilván a délutáni órákban kapjuk ezt a 30 fokos értéket, de azért a kőkemény kánikula holnap már elmarad. Elméletileg itt a mi tájegységünkön, és sokfelé lesz élénk erős, helyenként viharos az északi-északnyugati szél. Hát jön egy kis lehűlés szerencsére, amitől kicsit felfrissülünk majd. És pollenterhelés, kedves allergiás hallgatók, ugyanaz, mint volt. Az útifű, a csalánfélék, a pázsitfűfélék és a gombák pollen koncentrációja közepes magas tartományban alakul, tüneteket okoznak, legfontosabb eszköz továbbra is nekünk, allergiás hallgatóknak ilyenkor a papírzsebkendő. Zenél most a Sweetbox, és szól tőlük az Everything's Gonna Be Alright.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.

93.1 West FM, a legjobb zenék. Romániában volt, kedves dunai városi hallgatók, a kajakkenusok maraton Európa bajnoksága június 22-e és 28-a között, és a magyar válogatott tagjaként mérette meg magát kettő fiatal dunai városi versenyző, Blényesi Réka és Mészáros Enikő. A DKS-e párosa a junior kajak kettesek 19 kilométeres számában volt érdekelt, és a versenyük nem jól kezdődött, mivel az első körben összeütköztek egyik vetélytársukkal, és vízbe borultak, természetesen folytatták a versenyt ettől függetlenül, és fokozatosan előzték meg ellenfeleiket, és végül a rendkívül előkelő negyedik helyen fejezték be a kontinens viadalt. A DKS-e tehetségei az Egyesület honlapján értékelték teljesítményüket, Mészáros Enikő említette, hogy csodás volt Magyarországot képviselni életében először, és sajnos az első körben volt egy nagyobb hibájuk, ezután viszont sikerült visszahozni a keletkezett hátrányuk nagy részét, amire büszke. Blényesi Réka pedig a következőket mondta, nagy élmény volt Európa-bajnokságon részt venni, jó volt a hangulat is, felkészülten állhattak a rajthoz. Sajnos a borulás bezavart, viszont miután újra hajóba szálltak, igyekeztek visszazárkózni, visszaelőzni minél több egységet, és nagyon élvezte. Gyorsan el is telt, és nagyon örül, hogy sokat tudtak szépíteni. A beszámoló fent van a dunaivers.com hírportálon. Gratulálunk természetesen! Krisztina Aguilerától szól most egy dal, a Genie in a Bottle.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en, üdvözlöm a hallgatókat, Dunói Veres és a térség, az útsó óránkat mindjárt beindítjuk, így szerdán, a mikrofon mögött Molek Csongor, még 60 percen keresztül, és hozom a legjobb zenéket szokás szerint, Aliával kezdünk, a felvétel pedig a Try Again.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Egy hidegfront hatására napközben egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxygen Media híreivel. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben az erdőkben, illetve azok közelében. Erről a katasztrófa védelem zóvivője beszélt, Mukics Dániel hangsúlyozta. A hőség riasztás kezdete óta rengeteg tűzesethez és műszaki mentéshez riasztják a tűzoltókat, eddig 460 szabadtéri tűzhöz kellett kivonulniuk. Mától augusztus végéig tesztjelleggel kibővítik a Balaton 24 napi jegyet, Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Kiemelte, a tesztidőszak tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, a Balatonfenyvesi kisvasút járatain is korlátlan számmal lehet utazni. A Petkupa környezetvédelmi versenyen ezen a héten középiskolás diákokból álló csapatok gyűjtik a hulladékot a Tisza és a Szamos összefolyásánál. A tervek szerint az összegyűjtött hulladék 60%-át újrahasznosítják. A program célja az aktív természetvédelem és az élményszerű környezeti nevelés. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkoholt, a koffein tartalmú italokat és a cukros üdítőket. Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon 11 és 16 óra között, ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Senki ne hagyjon gyermeket, idős embert és házi állatot parkológépjárműben még egyetlen percre sem. Ha valaki autóban hagyott gyermeket vagy állatot észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. A katasztrófa védelem weboldalán pedig elérhető a bárki által igénybe vehető klimatizált helyiségek listája. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, több helyen is vízkorlátozást kell elrendelni. Elmondta, hogy a tanácsok ellenére tovább nő a vízfogyasztás, és Gödöllő környékén már rekordokat döntöget. A kormányfő megismételte, a kánikula ideje alatt senki ne gondoljon a medencék feltöltésére vagy öntözésre, mert a rendszer összeomlása súlyos következményekkel járna. Magyar Péter azt is kérte, hogy mindenki vegye komolyan a tűzgyújtási tilalmat is. A Hernádba fulladt egy gyermek vasárnap Geszteinél. A mentőcsapat beszámolója szerint a folyóhoz két felnőtt, több úszni nem tudó fiatallal érkezett fürdőzni. A 6-7 év körüli gyermeket elsodorta a Hernád. A mentők újraélesztették és kórházba vitték, de nem tudták megmenteni az életét. Híreink végén az időjárásról. A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható. Többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, egyenlőtlen csapadék eloszlással. A szelet napközben csupán záporok és zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos lökések, majd a késő délutáni esti órákban főképp a Dunántúlon. Zivataroktól függetlenül is megerősödhet, viharossá fokozódhat az északnyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Multirézés az Intercisza Múzeumban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Új fotókkal bővül a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum 75. jubileuma alkalmából tavaly elindított fotókiállítás sorozata. A következő összeállítás középpontjában ezúttal a sztálinvárosi nők állnak, akiknek minden napjait archív felvételek idézik fel. A látogatók olyan képeket láthatnak majd, amelyek bemutatják, hogyan vettek részt a város építésében, milyen munkát végeztek a gyárakban, a közlekedésben, az óvodákban vagy éppen a kórházban. Az Intercisza Múzeum tájékoztatása szerint az új válogatás jövő héttől lesz látható. Az intézmény emeletére vezető lépcső melletti folyosó galériában. További részletek a Duna Online oldalán. Július 1-én szerdán Távirda utca 1-es számú járóbeteg szakrendelő, a Hunyadi utcai 2-es számú járóbeteg szakrendelő, a Mória Sárbogárdi és az Enyingi rendelőintézet zárva tart. A fogorvosok, a felnőtt házi orvosok és a házi gyermekorvosok nem rendelnek. Július 1-én a köztisztviselők napja is van, ennek megfelelően ezen a napon valamennyi polgármesteri hivatal, így a Székesfehérvár és a Dunaújvárosi is zárva tart. Dunaújvárosban például a következő ügyfelfogadási nap majd július 3-a péntek lesz. Minden további fontos nyitvatartási időpont a FEOL portálon. A Dunaújvárosi székhelyű építőipari vállalata, a Grabarics Kft. Ismét rangos szakmai elismerésben részesült. Az általuk generál kivitelezett Schneider Electric Dunavecsei okosgyára építőipari névódíjban részesült, amit a hazai építési szakma meghatározó részét képező szervezetek ítélnek oda évente. A díjról szóló táblát ünnepélyes keretek között avatták fel a közelmúltban az üzemben, amelyen a fővállalkozó cég képviselői mellett a projektben közreműködők is jelen voltak. Az új gyár ma Magyarország egyik legkorszerűbb villamosipari üzemek, amely nem csak technológiai színvonalával, hanem fenntarthatósági megoldásaival és magas építészeti minőségével is kiemelkedik, írja a FEOL. Májusban több vendég némileg kevesebb éjszakát töltött el szálláshelyeken, mint egy évvel korábban itt Fejérvár megyében is. Az 1.800.000-es létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszaka 0,5%-os csökkenést jelent 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben 20%-kal Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. A naposabb délelőtti órákat követően nyugat felől közeledő hideg front hatására egyre több felé alakul majd ki zápor, illetve zivatar. Helyenként heves zivatar is előfordulhat a térségben, sőt felhőszakadás, jégeső szél, vihar sem kizárt. A hőmérséklet reggel 26, délután 34 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt vagyunk még a 93.1 Best FM-en, és már tényleg a késő délutánnál járunk itt. Szerdán a hétköznap elős közepén dunaújvárosi hallgatók. Örög a nap, elég komoly tempóval és a komplet hét. Így nyáron a mikrofon mögött Molek Csongor, és az első előadó most Alia. Meghallgatjuk a Try Again című felvételét itt a Best FM-en.
0: 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. We shouldn't have left you without a dope.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en balesetmentes kilométereket mindenkinek, kedves autósok. A 62-esen aktuális lehet ma is az útkarbantartási munkálat Dunai-Vereszékes-Fehérvár másodrendű főúton. A 8-as 9-es kilométernél számítani kell útszűkületre. És az 52.03-ason végeznek még építési munkálatokat Kiskunlacháza Izsák összekötő úton a 3-as kilométernél. Itt is útszűkület lehet érvényben. Akinek egyéb infója, tapasztalata van a környékről, közlekedéssel kapcsolatban, vagy városon belülről, kérem jelezze felénk, hogy tudjunk segíteni minél gyorsabban a többieknek. 30-as 74 74 777-es a telefonszámunk. Előre is köszönjük szépen. A Brand New Heavis-től szól most egy felvétel, ez nem más, mint a Sometimes.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Dunai városi hallgatók 440 hallgató végzett, köztük 233 diák kiváló minősítéssel. Városunk egyetemén, írja a dunaiváros.com hírportál. És ahogy az lenni szokott, a hagyományokhoz híve rendezett jeles ünnepségen barátaik és családtagjai között vehették át okleveleiket a hallgatók, és természetesen a szakok himnuszai is felcsendültek a múlt pénteki eseményen. Az oktatási intézmény szellemiségét Szabó Zsolt alpolgármester is megtapasztalhatta. Akkor még főiskola volt, ma már büszkén mondhatjuk, hogy városunkban egyetem is működik. Így fogalmazott, a fiatalok számára ezért is lehet csábító ez a város. Tanulhatnak, a későbbiekben itt vállalhatnak munkát, alapíthatnak családot, városvezetőként pedig úgy véli, hogy a város jövőjének kulcsa a fiatalok lehetőségeiben rejlik. Szeretnének mindent megtenni azért, hogy Dunaújváros kiváló alternatívaként éljen az ifjúság, ezen belül is a friss diplomás értelmiségi fiatalok körében. Az alpolgármester a selmeci hagyományőrzők szerepét is megemlítette, a közösségépítés azok ápolása napjainkban is rendkívül fontos. A teljes beszámolót megtalálják a dunaújváros.com hírportálon. A hallgatóknak, diákoknak pedig szívből gratulálunk. Naughty Boytól szól most a La La La című felvétel.

0: Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Elérkeztünk a búcsúdalomhoz, kedves hallgatók, így szerda késő délután. Szeretném megköszönni mindenkinek a mai napra a közreműködést és a figyelmet, mégpedig a Madison Avenue egyik nagy slágerével. Ennek címe Don't Call Me Baby. Remélem, hogy holnap is találkozunk. Holnap már csütörtök, hihetetlen gyorsasággal szalad a hét ebben a nyári szezonban, kedves hallgatók, minden munkahét egyébként. Holnap délután 3-tól jelentkezem. További tartalmas késő délutánt kívánok. Maradjanak a Best FM-en. Hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Multirézés az Intercisza Múzeumban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új fotókkal bővül a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum 75. jubileuma alkalmából tavaly elindított fotókiállítás sorozata. A következő összeállítás középpontjában ezúttal a sztálinvárosi nők állnak, akiknek minden napjait archív felvételek nézik fel. A látogatók olyan képeket láthatnak majd, amelyek bemutatják, hogyan vettek részt a város építésében, milyen munkát végeztek a gyárakban, a közlekedésben, az óvodákban vagy éppen a kórházban. Az Intercisza Múzeum tájékoztatása szerint az új válogatás jövő héttől lesz látható. Az intézmény emeletére vezető lépcső melletti folyosó galériában. További részletek a Duna Online oldalán. A Dunaújvárosi székhelyű építőipari vállalata, a Gravarics Kft. Ismét rangos szakmai elismerésben részesült. Az általuk generál kivitelezett Schneider Electric Dunavecsei okosgyára építőipari névódíjban részesült, amit a hazai építési szakma meghatározó részét képező szervezetek ítélnek oda évente. A díjról szóló táblát ünnepélyes keretek között avatták fel a közelmúltban az üzemben, amelyen a fővállalkozó cég képviselői mellett a projektben közreműködők is jelen voltak. Az új gyár ma Magyarország egyik legkorszerűbb villamosipari üzeme, amely nem csak technológiai színvonalával, hanem fenntarthatósági megoldásaival és magas építészeti minőségével is kiemelkedik, írja Feol.

0: július 5-én Székesfehérvárad otthont az egyik mobil szolgáltató fesztiválja első állomásának, azonban a nap legnagyobb sztárja, kétségkívül a magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya lesz. Szoboszlai Dominik nem csak ellátogat az eseményre, hanem több különleges programban is szerepet vállal, így a rajongóknak ritka lehetőségük nyílik arra, hogy személyesen is láthassák kedvencüket. Részletek a Feol portálon. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, hogy 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez, itt Fejérvár megyében is. Holnap a Dunántúlon felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, a Dunától keletre esős, záporos, zivataros időjárásra van kilátás, több helyen nagyobb mennyiségű csapadék hullhat, élénk lesz majd a keleti, észak-keleti szél. Viharos lökések is előfordulhatnak zivatarok környezetében. A hőmérséklet hajnalban 15 és 22, délután 23 és 30 fok között alakul.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Zivatarokkal érkezik a hidegfront. Tűz ütött ki a Hortobágyi Nemzeti Parkban, a kőrizsfákra veszélyes kártevő jelent meg hazánkban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megérkezett a hidegfront, a Dunántúlon már záporok, zivatarok hoztak enyhülést. Elsőfokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet az egész országra. Viharos szél, villámlás és jégeső is lehet. Éjfélig még a harmadfokú hőségriasztás is érvényben van. Az időjárás részleteit a hírek után mondom. Tűz van a Hortobágyi Nemzeti Parkban, Tiszafüred és Kócsúj falu között csaptak fel a lángok, közölte a katasztrófa védelem. Mintegy 30-40 hektáron ég a legelő és a nádas. A tűz nyári szállást és szarvasmarhákat is veszélyeztetett, az állattartó telepet sikerült megvédeni, nagy erőkkel dolgoznak a tűzoltók. Zajlik az aratás, egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Legyünk ilyenkor türelmesek, együttműködők és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek megelőzhetők, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
3: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírható világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittos vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Ha az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
2: Veszélyben a kőrizsfák, megjelent idehaza a kőrizsrontó karcsú díszbogár. A kártevőt június végén Beregsurány térségében azonosították. Eddig sem nálunk, sem az egész Európai Unióban nem találtak ilyen bogarat. Az Ázsiából származó invazív faj komoly növényegészségügyi, természetvédelmi és erdőgazdálkodási kockázatot jelent, tömeges kőrizspusztulást is okozhat. A NÉBIH fokozott ellenőrzést rendelt el, és kéri, hogy aki romló állapotú kőrist lát, illetve felismeri a rovart, azonnal jelezze. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Érkezik az enyhülést hozó hidegfront, egyre több helyen befelhősül az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Felhőszakadásra is számíthatunk erős, viharos széllel. A Dunántúlon meg is marad az élénk szél, és még holnap is kitart. Sok helyen meleg lesz, de már megkezdődik a lehűlés. Késő este 20-29, hajnalban 18-23 fok várható. Holnap országszerte lehetnek záporok, zivatarok, 26 és 31 fok közé mérséklődnek a csúcsok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Hát gyakorlatilag ennyi egy tágabban értelmezhetőbb kategória nincs itt a Night Shift mixek között. Pop és rádiós lágerek. Mindent, mindenre is. Megállás nélkül 120 percen keresztül, Belen Whiteboy-jal az első, DJ Effendivel a második 60 percben.

A Mixcloudon tessék keresgetni korábbi mixek után. Mindegyik másik lemezlovas oda pakolja fel a korábbi mixeinek jelentős százalékát. Segítek, hogyha valaki az enyémet szeretné visszahallgatni, és közben olvasgatni is a mixekhez rendelt tracklistát, akkor mixcloud.com/DJ Whiteboy, ezt keressétek.

Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és

0: Mixben.
1: Hihetetlen mashupok, soha nem hallott bootlegek, soha meg nem jelent verziók. Egy szóval, Effendi. Ő áll a lemezjátszók mögött 7-től, úgyhogy pár perc, gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk a pop és rádiós lágerek mixét még egy órán keresztül szerdai rezidensünkkel, DJ Effendivel. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Gyors reagálás a mentő problémájára. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Gyors összefogásnak köszönhetően ismét megfelelő körülmények között dolgozhatnak a dunaújvárosi mentők. A rendkívüli hőségben meghibásodott a mentőállomás közösségi terének légkondicionálója, ami jelentősen megnehezítette a szolgálatot teljesítő dolgozók mindennapjait. A problémáról értesülve a Jót Szívből Dunaújvárosért civil akciócsoport azonnal segítséget ajánlott fel. A szervezet műszaki vezetője Szabó Attila felvette a kapcsolatot egy helyi vállalkozással, amely soron kívül vállalta a javítási munkálatokat. A meghibásodott berendezést egy új 5 kW-os klímára cserélték, amelyet a kivitelező cég kedvezményes áron biztosított és szerelt fel. Az új készüléknek köszönhetően a mentőállomás közösségi tere ismét megfelelő hőmérsékletet biztosít az ott dolgozóknak, a részletek a Duna Online oldalán. A dunaújvárosi székhelyű építőipari vállalat, a Grabarics Kft. Ismét rangos szakmai elismerésben részesült. Az általuk generál kivitelezett Schneider Electric Dunavecsei okosgyára építőipari névodíjban részesült, amit a hazai építési szakma meghatározó részét képező szervezetek ítélnek oda évente. A díjról szóló táblát ünnepélyes keretek között avatták fel a közelmúltban az üzemben, amelyen a fővállalkozó cég képviselői mellett a projektben közreműködők is jelen voltak. Az új gyár ma Magyarország egyik legkorszerűbb villamosipari üzeme, amely nem csak technológiai színvonalával, hanem fenntarthatósági megoldásaival és magas építészeti minőségével is kiemelkedik, írja Feol. Július 5-én Székesfehérvárat otthont az egyik mobil szolgáltató fesztiválja első állomásának, azonban a nap legnagyobb sztárja kétségkívül a magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya lesz. Szoboszlai Dominik nem csak ellátogat az eseményre, hanem több különleges programban is szerepet vállal, így a rajongóknak ritka lehetőségük nyílik arra, hogy személyesen is láthassák kedvencüket. Részletek a Feol portálon. Májusban több vendég némileg kevesebb éjszakát töltött el szálláshelyeken, mint egy évvel korábban itt Fejérvár megyében is. Az 1.800.000-es létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszaka 0,5%-os csökkenést jelent 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben 20%-kal Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. A naposabb délelőtti órákat követően nyugat felől közeledő hideg front hatására egyre több felé alakul majd ki zápor, illetve zivatar. Helyenként heves zivatar is előfordulhat a térségben, sőt felhőszakadás, jégeső szél, vihar sem kizárt. A hőmérséklet reggel 26, délután 34 fok között várható.
1: A Best FM-en.
3: Elindult a NAV nyári ellenőrzése, venezuelai földrengés, túlélő gyermeket találtak a romok alatt, zivatarok vetnek véget a történelmi forróságnak. Villányi Eszter vagyok. Több változást is hozott a július 1-e. A fővárosban mától megszűntek a parkolóautomaták, több mint 3000 berendezés tűnik el az utcákról. Ezen túl csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és 30-50%-kal drágult is a parkolás. Bővült Budapest és az agglomeráció éjszakai közösségi közlekedése, mostantól sok településre könnyebb eljutni éjjelente. Az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt csomagok esetében új uniós vámszabályok léptek életbe mától. A kevesebb mint 150 eurós pakkoknál termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
4: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatosan minden szabályt betartanak el.
3: A földrengések után 6 nappal élve hoztak ki egy gyereket a romok alól Venezuelában. A 2 éves kisfiúra egy jordániai mentőcsapat bukkant rá hajnalban. A szerdai természeti katasztrófában több mint 1700-an haltak meg, mintegy 5000-en megsérültek, és nagyon sokan eltűntek. Hivatalos lett az abszolút hőmérsékleti rekord, soha nem volt még olyan meleg idehaza, mint tegnap. Az eddigi csúcsa 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 Celsius fok volt, kedden azonban a nógrádi Széchenyben 42 fokot regisztráltak. Véget vett a forróságnak az érkező hidegfront, záporok, zivatarok miatt az egész országra első fokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet. Érkezik az enyhülést hozó hidegfront, egyre több helyen befelhősül az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok, felhőszakadásra is számíthatunk erős, viharos széllel, a Dunántúlon meg is marad az élénk szél, és még holnap is kitart. Sok helyen meleg lesz, de már megkezdődik a lehűlés, késő este 20-29, hajnalban 18-23 fok várható. Holnap országszerte lehetnek záporok, zivatarok, 26 és 31 fok közé mérséklődnek a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Szita, szita péntek, szerelem csütörtök, pop szerda.
6: Jó!
5: Kérek elnézést!
6: Mennyit gondolkoztál ezen, Sándor?
5: De ezt már párszor elsütöttem. Jó, de tessék, mondjál jobbat!
6: Nem tudok.
5: Ugye én se, ennyi.
6: Látszik, hogy
7: megkérdezem a ChatGPT-t, találjuk ki valamit.
5: Kisgyermekes szülőként ezekre tudunk már csak asszociálni. Kalandőből meg ilyenek. Na, szóval pop szerda, ami azt jelenti, hogy egy pop és rádiós slágerek 120 perces mixe, amelynek a második 60 perc érkezik. Szerda érzésünknek DJ Fedinek köszönhetően.
6: Induljunk el!

0: Peaksben.
1: A Twin Peaksben is mondták, ugye, hogy a baglyok nem azok, amiknek látszanak. De igen. Itt a Devotion se úgy hallatszik, mint ahogy azt az ember
2: megszokta. Nem egy picit másképp, de a következő is egy picit másképp lesz, ugye. De a feeling good is.
1: Hát a szemek azok mindig erről szólnak, hogy mindig egy picikét máshogy. Úgyhogy, hogyha valaki szeretné tudni, hogy ezek a picikét máshogyak pontosan mit is takarnak, tehát, hogy konkrétan milyen remixbe szólnak ezek a bizonyos trackek itt szerdánként, akkor nem kell más tenni, mint hogy
2: ellátogatni a mixcloud.com/DJFND oldalra, és ott megnézni a Best FM-es mixek között, éppen amelyik tetszik, ugye mindegyik tetszik, és ott van a tracklista is. Egyébként egy szolgálati közlemény ezzel kapcsolatban, mert belefutottam egy olyan rámért egy kedves hallgató, hogy na, a Mixcloudon keresni a régebbi mixeket, de nincsenek fönt. Hát én pedig ilyen majdnem nagy magabiztosság
1: hát mondom, hogy ne lennének. Te vagy a legrendesebb, legrendesebb.
2: És volt valami hiba a Mixcloud-nál, 180 mixemet tették unpublished-re, tehát hogy akkor nem látszódott, csak én láttam, senki más.
1: Mert?
2: Nem tudom, egyébként a másikra, tehát semmiféle oka nem volt. Ennek valami rendszerhiba volt.
1: Jaj, rendszerhiba. Mert olyan már nekem is volt, hogy csináltam Justin Timberlake mixet, ugye? És akkor mondtam, hogy gyerekek, aki szeretné, töltse le, és így semmi nem történt, és akkor küldte a Mixcard az üzenetet, hogy
2: hát...
1: Igen, mert hogy hát képzeld, van egy ilyen, hogy nem lehet az, hogy egy előadótól több dal. Szóval, hogy ezt nem is értem.
2: Nem
1: vagy,
2: is hallottam
1: vagy, vagy hogy egy albumról több dal közel egymás után, mert akkor úgy értelmezi, mint hogyha felraktad volna az egész albumot. Szóval mindent, tehát futottam ebbe így bele. Justin Timberlake mixel, David Guetta mixel, Martin Sol mixel, úgyhogy ezek megvannak nekem is, majd egyszer valahogy Mixcard.
2: De most már helyreállt, tehát most már az összes mix látszik, úgyhogy meg lehet keresni.
1: De akkor mondjuk-e még egyszer, tehát
2: mixcloud.com.

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel. A Best FM-en.
1: Akarsz róla beszélni, vagy majd, ha már realitás lesz, vagy ez már gyakorlatilag realitás?
2: Micsoda?
1: Hát az öreg szín.
2: Most elgondolkoztam, hogy melyik témáról kéne nekem beszélni.
1: Marha egyszerű. Hallgat a feleséged, hogy nem, és akkor ettől függően választunk témát.
2: Általában nem szokott. Nem kíváncsi rám. Bár munkásságomra. Nem igaz.
1: Ezt majd ti otthon, jó? Nem, hát a Seamus Haji és a Big Love Records.
2: Seamus Haji, igen, hát még nem tudok róla részleteket mondani. Folyamatban van a dolog. Itt ugye vokál témakörben zajlik egy munkálat. Várom a kész vokált, amit majd el kell helyezni ebben a dalban. Most ne beszéljük rébuszokban.
1: Igen,
2: csináltam egy ilyen mashup szerűséget, a régi mi volt az? Shaka Khan olgút. Mi volt az a
1: Shaka Khan?
2: Dalasso, na. Törekszem már én is, az a Dalasso Shaka Khan. Az olgút, annak a vokáját használtam föl egy kicsit éjjájól megborondítva, és azt mondta a kiadó, hogy hát ez nagyon jó, de az AI-os vokálokat ők nem szeretik, nem adnak ki.
1: Ami nagyon jó, hogy egyébként ezt abszolút adom.
2: Figyelj, hát én nagyon kíváncsi leszek, hogy két év múlva is ezt fogják mondani, meg hogy két év múlva milyen vokálokat fog csinálni az AI. A lényeg, hogy kellett keresni egy valakit, aki ezt felénekli újra, úgyhogy most ez zajlik. És amint ez megvan, akkor a már kész zenére ezt rá tudom ültetni, és zúgy! Röppen is a kiadóba.
1: Jó, és azért majd meg lesz az, amiről beszéltél szilveszterkor, ugye, hogy jó lenne ide egy defektív megjelenés, hogy
2: vagy túrunk.
1: Vagy túrunk. Hogy azért utána azért meg ugye szóba állsz velünk.
2: Természetesen.
1: Jó, rendben, Istvánom.
2: Telefonon lesz néha.

0: nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Nem volt még olyan régen a tegnapi kedd, úgyhogy egy ilyen hangyás szóviccel rákötök így az Azizámra, hogy én Azizám, hogy meghívnálak péntekre egy Night Shift extra.
2: Édes atya, úristen.
1: Ez volt annyira szar, mint amit a hangyás szokatom.
2: Igen, hát igen.
1: Négy éve ezt hallgatom keddenként, szóval azért valami rám is sagan.
2: Jó volt a kiképzés.
1: Igen, abszolút, abszolút. Na, hogy mindenki értse, hogy mi van most, vége van, kicsi. Ennyi volt a mai Night Shift. Hát akkor pénteken, akkor nem is kell egy hetet várni.
2: Már le se fekszem addig, jó? Addig föl vagyok.
1: Yes. Szeretok én nekik?
2: Persze. Hát simán.
1: István, nem megy már.
2: Csomó zenét.
1: Nem megy már 20 éve. Ja, jó van. Ja, megvárod a vokált. Jó.
2: Megvárom a vokált.
1: Okay. Jó, akkor pénteken, Night Shift extra.
2: Úgy.
1: Köszönjük szépen ezt a hallgatót. Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Sok helyen felhőszakadás és jégeső is jöhet. Korábban utalják a nyugdíjat júliusban. Vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolókat. Villányi Eszter vagyok. Záporokkal, zivatarokkal és felhőszakadással érkezett meg a hideg front, sok helyen viharos szél és égeső is kísérte a lehűlést. Az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. A szokottnál korábban utalják ebben a hónapban a nyugdíjakat, július 12-e ugyanis vasárnapra esik, és a csúszás elkerülése érdekében előrehozták az időpontot. Így a bankszámlákra két nappal korábban, tehát 10-én pénteken érkezik meg a pénz, közölte az államkincstár. Azoknál, akik postán kérik a nyugdíjukat, nem változik a kézbesítés rendje. Tűz ütött ki a Hortobágyi Nemzeti Parkban, Tiszafüred és Kócsújfalu között. A katasztrófavédelem közölte, hogy mintegy 30-40 hektáron gyulladt ki a legelő, és a lángok a nádasra is átterjedtek. A tűz nyári szállást és szarvasmarhákat is veszélyeztetett. Az állattartó telepet sikerült megvédeni. Nagy erőkkel vonultak a helyszínre a tűzoltók. Vöröskeresztes önkéntesek segítik a strandolókat idén is a Balatonnál. 10 strandon teljesítenek szolgálatot 7 déli parti településen, közölte a Magyar Vöröskereszt. Kagylóvágás és súlyosabb sérülések esetén is rendelkezésre állnak. Ha kell, stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. Folytatódik a Ne bánts világ, láss, hallj, érts országos iskolai programsorozat. Ennek célja, hogy színházi és drámapedagógiai prevenciós előadások, foglalkozások segítségével erősítse a diákok mentális és fizikai egészségét. A Déli Né program előadó művészeti és civil szervezetek, illetve alkotók jelentkezését várja. A pilot időszakban 40 prevenciós téma valósult meg, az előadások több mint 10 000 diákhoz jutottak el országszerte. Az utcán felejtett több 10 000 eurós festményt adott vissza egy spanyol turista. Az alkotásra Sevillában bukkant, nem gondolta, hogy eredeti, a kerete tetszett meg neki. Amikor meglátta, hogy keresik a festményt, egyből értesítette a rendőrséget. A képet tulajdonosai a garázs bejáratnál hagyták véletlenül. Érkezik az enyhülést hozó hidegfront. Egyre több helyen befelhősül az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Felhőszakadásra is számíthatunk erős, viharos széllel. A Dunántúlon meg is marad az élénk szél, és még holnap is kitart. Sok helyen meleg lesz, de már megkezdődik a lehűlés. Késő este 20-29, hajnalban 18-23 fok várható. Holnap országszerte lehetnek záporok, zivatarok. 26 és 31 fok közé mérséklődnek a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Lányzenekarok és ex-lányzenekar tagok minden mennyiségben. A következő 60 percben 8 és 9 óra között itt a Besten, ami az exeket illeti, Beyoncé jön majd az Irreplaceable-lel, a csapatokat pedig többek között a Spice Girls fogja képviselni a Viva Forever-rel, illetve az óra legelején a Sugar Babes az Overload-dal már is.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Június 4-én jelent meg egy hosszabb interjú a The Times magazinban a Daft Punk egyik felével, Thomas Bangalterrel, aki hát természetesen nem kerülhette el az örökösen feltett kérdést: lesz-e még valaha Daft Punk, összeállnak-e újra robotok? Nem. Nagyon egyszerű, nagyon határozott volt a válasz Thomas Bangaltertől, úgyhogy marad nekünk az, hogy itt a Best-en játsszuk őket, amíg

Night Shift-tel az éjszakába. Minden délután 6-tól a Best FM-en.

0: a sejt.
1: Állatul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy akár Carl Lewis? Ez az út hova jut? A

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Károkat is okozott a vihar, eloltották a tüzet a Hortobágyon, véget ér a forróság, holnap már enyhébb idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Tarolt a vihar, nyugaton és keleten is károkat okozott. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, valamint Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében is sokan hívják a tűzoltókat. Legtöbbször úttestre dőlt fák megrongálódott épületek miatt. Moson-Magyaróváron leszakadt a villanyvezeték és egy közlekedési lámpa is. Szombathelyen az alaksorokat, pincéket elentő víz okozott gondot. A Győr-Moson-Soproni Soboron fólia sátrat kezdett meg a szél, egy bádog épületet pedig elsodort. Országszerte elsőfokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet zivatar veszély miatt. Eloltották a tüzet a Hortobágyon. A Nemzeti Park területén csaptak fel a lángok a 33-as főút közelében, Tiszafüred és Kócsúj falu között. Több mint 96 hektárnyi területen égett le a növényzet, ennek nagy része legelő, a többi nádas, közölte a katasztrófavédelem. 10 település tűzoltói fékezték meg a tüzet. Döntött a kormány az iskolakezdési támogatásról, több százezer gyermek családja kaphatja meg a 100 000 forintos juttatást, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter holnapra ígért részletes tájékoztatást. A magas feszültség okozta égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Fontos, hogy a szülők beszéljenek a gyerekeikkel a veszélyekről. Fél év alatt 3 az elmúlt 5 évben pedig 11 olyan sérültet, 11-17 éves fiúkat kezeltek az intézményben, akik magas feszültség miatt szenvedtek súlyos balesetet. A fiatalok vasúti szerelvény tetejére vagy villanyoszlopra másztak és szereztek életveszélyes maradandó sérüléseket. Veszélyben a kőrisfák, megjelent idehaza a kőrisrontó karcsú díszbogár. A kártevőt június végén Beregsurány térségében azonosították. Eddig sem nálunk, sem az egész Európai Unióban nem találtak ilyen bogarat. Az Ázsiából származó invazív faj komoly növényegészségügyi, természetvédelmi és erdőgazdálkodási kockázatot jelent, tömeges kőrispusztulást is okozhat. A NÉBIH fokozott ellenőrzést rendelt el, és kéri, hogy aki romló állapotú kőrist lát, illetve felismeri a rovart, azonnal jelezze. Sokfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadás is lehet. A Dunántúlon nagy területen erős lesz a szél, és zivatarok környékén viharossá is fokozódik. 18-23 fok közé hűl a levegő, holnap már nem lesz forróság, 26-31 fok között alakulnak a csúcsok. Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, legtovább a keleti tájakon lehetnek záporok, zivatarok, hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Pénteken országszerte napos idő várható, a szél élénk marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Két Sean is érkezik a következő órában itt a Besten, és olyan dolgokról énekelnek majd, amelyekből szerencsére elég jól el vagyunk látva mi itt Magyarországon. Egyrészt szép lányok, másrészt pedig hőmérséklet. Sean Kingston jön majd a Beautiful Girls-el, Sean Paul pedig a Temperature-rel, az Undane és a Beautiful Things után itt a Besten.
2: Ez a Night Shift a Best.

Best FM a legjobb zenék, mást jelent a Buckethead a Star Wars rajongóknak, és mást a parti arcoknak. A Star Wars fanatikusok a birodalmi rohamosztagosokat hívják Bucketheadsnek, vagyis vödörfejűeknek, a parti arcoknak pedig a Buckethead csak ezzel jelentett egyet. The Bomb! Ez jön itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hogyha lehet hinni a pletykáknak, akkor 2027-ben vagy utána 28-ban kerülhet a mozikba a Matrix 5. része. És ugye ezt miért most mondom?

Best FM, a legjobb zenék. Érkezik a dal, amelynek köszönhetően nem csak végleg elfogadták Robbie Williams, mint szóló előadót, de talán nem túlzás azt állítani, hogy rögtön egy picikét magasabb polcra is került, mint annó a Take That-tel. Jön Robbie, és az Angels itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Nem a most érkező Della Soul az egyetlen zenekar, amely a sampling technikát alkalmazza, vagyis hogy régebbi dalokból hosszabb, rövidebb részeket ollóz ki, és azt újra hasznosítja. És hát nem a Della Soul az egyetlen zenekar, ahol hát ezeknek a hangmintáknak a jogdíja nem volt mindig tisztázva, de hát a Della Soul azon kevés zenekarok közé tartozik, akiknek pekje volt, és a jogdíj tulajdonosok éppen ezért hosszú-hosszú évekre letiltották azokat a dalokat, amelyek az ő dalaik felhasználásával készül. De szerencsére most már teljesen legálisan érkezett nálunk is a Ring Ring Ring.

0: Get back to you.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Idegfront, fákat csavart ki, pincéket öntött el az ivatar, döntöttek az iskola kezdési támogatásról, eloltották a tüzet a Hortobágyon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Tarolt a vihar, nyugaton és keleten is károkat okozott. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Győr-Moson, Sopron, Vas, Zala, valamint Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében is sokan hívják a tűzoltókat. Legtöbbször úttestre dőlt fák megrongálódott épületek miatt. Moson-Magyaróváron leszakadt a villanyvezeték és egy közlekedési lámpa is. Szombathelyen az alagsorokat, pincéket elöntő víz okozott gondot. A Győr-Moson-Soproni Soboron fólia sátrat kezdett meg a szél, egy bádog épületet pedig elsodort. Országszerte elsőfokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet zivatar veszély miatt. Több változást is hozott a július 1-e. A fővárosban mától megszűntek a parkolóautomaták, több mint 3000 berendezés tűnik el az utcákról. Ezentúl csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és 30-50%-kal drágult is a parkolás. Bővült Budapest és az agglomeráció éjszakai közösségi közlekedése, mostantól sok településre könnyebb eljutni éjjelente. Az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt csomagok esetében új uniós vámszabályok léptek életbe mától. A kevesebb mint 150 eurós pakkoknál termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Döntött a kormány az iskolakezdési támogatásról, több százezer gyermek családja kaphatja meg a 100 000 forintos juttatást, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter holnapra ígért részletes tájékoztatást. Eloltották a tüzet a Hortobágyon. A Nemzeti Park területén csaptak fel a lángok a 33-as főút közelében, Tiszafüred és Kócsúj falu között. Több mint 96 hektárnyi területen égett le a növényzet, ennek nagy része legelő, a többi nádas, közölte a katasztrófavédelem. 10 település tűzoltói fékezték meg a tüzet. Elhunyt Csernus Marian, a Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, érdemes művész, a Nemzeti Színház örökös tagja, a Magyar Színház Társulatának meghatározó művésze volt. Több mint 7 évtizeden át szolgálta a magyar színjátszást, 97 éves korában érte a halál. Sokfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadás is lehet. A Dunántúlon nagy területen erős lesz a szél, és zivatarok környékén viharossá is fokozódik. 18-23 fok közé hűl a levegő, holnap már nem lesz forróság, 26-31 fok között alakulnak a csúcsok. Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, legtovább a keleti tájakon lehetnek záporok, zivatarok, hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Pénteken országszerte napos idő várható, a szél élénk marad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hosszú évek után az eredeti felállásban lépett színpadra a Compact Disco, most vasárnap a Duran Duran előzenekaraként, és a koncert után azt mondták, hogy valószínűleg maradnak még így egy picikét együtt, szóval hamarosan új Compact Disco dalok várhatóak, addig is pedig jöjjön egy nagy klasszikus tőlük, a Te meg én, hamarosan itt a Best.
2: Ez a Night Shift a Best.

Szóval idén, július közepén, csütörtöktől vasárnapig lehet majd a Brightoni tengerparton együtt bulizni Fatboy Slimmel. Könnyen elképzelhető, hogy így együtt a 4 nap alatt megint meg lesz a 4 millió ember. Fatboy Slim, The Rock.

Rasta FM, a legjobb zenék. Egész egyszerűen már nem maradt több dátum a Las Vegas-i, meg a komplexumban, a Sphere-ben, amit lefoglalhatott volna a Backstreet Boys, úgyhogy hát nem volt más választás a filmnek, mint hogy hivatalos afterpartyt csináljanak Vegasban, ahol a csapat két tagja, Nick Carter és Howie Borough, a két házigazda.

Best FM a legjobb zenéket, hogy azt mondom, hogy a tegnapihoz képest holnap simán lehet 16 fokkal is hidegebb, azért ez egy elég drasztikusan hangzik, de hogy 42-ről jöttünk le 26-ra, vagy jövünk le holnapra 26-ra, az már azért nem olyan rossz. Záporok, zivatarok még lehetnek bármikor, és egy picike szélre is azért tessék csütörtökön készülni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: És akkor ezennel a nyár idei második hónapját megnyitottnak tekintem. A július 1-jének hamarosan a végére érünk, van még belőle egy óra, ebben a 60 percben pedig jön majd a Black Machine-től a Jazz Machine, Robin Dress-től a Got to Get It, lesz Kelly Rowland a Workout, és jön Arash is Rebekával és a Temptation-nel.
1: Ez a Night Shift a Best FM.

Ezt FM a legjobb zenék. Ahhoz képest, hogy mostanában előadók már 30-35 évesen fáradtságra és kiégésre hivatkozva befejezik a karrierjüket. 1995-ben Meredith Brooks 37 évesen ért fel karrierje csúcsára, köszönhetően ennek a kislemeznek. Jön a Bécs!

Best FM, a legjobb zenék. Ha már időről időre mindig feltűnik nálunk Kelly Rowland, és énekel egy piciket a munkáról, utána néztem, hogy ő jelenleg hogy is áll melókkal. Februárban mutatták be a főszereplésével készült Relationship Goals című romantikus végjátékot, és valamikor idén szeptemberben pedig indul az angol The Voice 14. évada, ahol ő lesz az egyik mentor. Jön a Work!

Best FM a legjobb zenék. Az egyik zenekar után, ami megtöltötte a Puskást, érkezik a másik zenekar, aki megtöltötte a Puskást, ráadásul háromszor egymás után. A Red Hot Chili Peppers és az Under the Bridge után itt van a Coldplay. Ennyi volt már a szerda, ennyi volt már a július 1-e. Szerintem gyönyörűen elindítottuk a nyár második hónapját. Holnap csütörtök, dances csütörtök, 120 percnyi dance-el indítjuk majd a Night Shift-et. Jön a The Scientist, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.